Őtől fülig Fan FM. FM 87.6.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.

0: Fültől fülig FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. FM.
1: FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Hajrá, magyarok! A magyar zenék órája.
1: Még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs harang?

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az RMDSZ képviselői és szenátorai nem fogják támogatni a Vestel kormány esetleges beiktatását, közölte szerdán Kelemen Hunor szövetségi elnök az RMDSZ parlamenti frakcióinak ülése után. Tájékoztatása szerint szinte egyöntetően egy tartózkodás mellett döntöttek úgy, hogy nem lesznek jelen a teremben az esetleges bizalmi szavazáskor. Nem szavazza meg a Vestel kormány beiktatását a Románok Egyesüléséért szövetség az AUR sem. Az alakulat szenátusi frakció vezetője Petri Sorpejú szerdán kijelentette, a párt parlamenti képviselői nem adják áldásukat az új kabinetre, az esetleges szavazókra pedig szankciók várnak. Pejú elmondta, elfogadhatatlan számukra, hogy miközben Adrián Vestel kijelölt miniszterelnök és Nikus Ordán államfő rendszeresen sértegeti az AUR-t, kedden a kormányfőjelölt már a párbeszédre való nyitottságról beszélt. A frakció vezető szerint ez csupán kétségbe esett politikai fogás, valódi megkeresés nem történt, az AUR pedig tartja magát ahhoz az elvhez, hogy nem szavaz meg olyan kormányt, amelynek nem tagja. A párt a jelenlegi politikai padhelyzetből az előrehozott választásokat látja az egyetlen demokratikus kiútnak. A szigorú politikai különvélemény mögött komoly választói hátszél állhat. A legfrissebb felmérések szerint ugyanis, ha most vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, az AUR szavazatok 32%-ával az élen végezne. Mögöttük a PESZEDE áll 24, a PENELE pedig 20%-kal. Az USZERE a Voksok 10, míg az RMDSZ a bejutási küszöböt jelentő 5%-át szerezné meg. Szigorítja a gyermekpornográfia büntetését a szenátus. A felsőház szerdai ülésén nagy többséggel fogadta el a büntető törvénykönyv módosításáról szóló tervezetet, amely újra definiálja a fogalmakat és a cselekmények súlyához igazítja a börtönbüntetéseket. A parlamenti frakciók többsége által támogatott javaslat értelmében a kiskorúak elleni szexuális visszaélést tartalmazó anyagok beszerzése, birtoklása vagy terjesztése ezután 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az ilyen jellegű tiltott műsorok megtekintéséért és az anyagokhoz való hozzáférésért is emelkednek a tételek. Előbbiekért akár 7 év, utóbbiekért pedig 5 év börtön is kiszabható. Egy kiskorú ilyen műsorokra való kényszerítése vagy toborzása pedig 5-től 12 évig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után. A törvénymódosítás ugyanakkor különbséget tesz a bűncselekmények és a fiatalkori párkapcsolati interakciók között. Így a tervezet szerint nem minősül bűncselekménynek, ha a felvétel kizárólag az elkövetőt ábrázolja és nem terjesztésre készült. Szintén nem büntetendő a kiskorúak közötti cselekmény, ha a felek közötti korkülönbség nem haladja meg a 3 évet, és az anyagot nem terjesztik vagy népszerűsítik. A jogszabály tervezetről a képviselőház dönt majd végső házként. Egyre tudatosabban sporolnak az energiával a romániaiak. A Desprenergie.ro platform legfrissebb felméréséből kiderül, a lakosság többsége már apró hétköznapi szokásokkal is igyekszik lefaragni a villanyszámlából. A kutatás szerint látványos változás történt például a mosási szokásokban. A válaszadók több mint 41%-a már a takarékosabb, 30 fokos programokat választja a korábbi magas hőmérsékletű mosások helyett. Ezzel a szakemberek szerint akár 50-60%-os energia megtakarítás is elérhető. A szárítógépek helyett 10-ből 8-an még mindig a hagyományos teregetést választják. A megkérdezettek közel 3/4-e szigorúan lekapcsolja a villanyt, ha elhagy egy helyiséget, és 66% azonnal kihúzza a telefon vagy laptop töltőt a konnektorból, amint az eszköz feltelt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint részben felhős égbolt mellett száraz, napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 20-24 fok közé tehető.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31,89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható kerti pavilion 299,90 bani. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa, tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
3: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Idén is mindenkit vár a Mikó vár, amely most szombaton, június 20-án újra kinyitja a kapuit a múzeumok éjszakája látogatói előtt. A Szent Iván éhhez legközelebb eső hétvégén igazi fesztivál hangulat költözik a várudvarra. A legkisebbeket és a nagyobbakat ügyességi játékok, kézműves foglalkozások és interaktív programok várják, a varázslatos nyárestét pedig egy szabadtéri filmvetítés zárja. Érdemes lesz benézni a falak mögé is, a Csíki Székely Múzeum szakemberei különleges tárlatvezetésekkel készülnek, sőt, idén a kulisszák mögé, a titkos raktárakba és a restaurátor műhelyekbe is bepillantást engednek. A legjobb hír, hogy délután 4 órától a belépés és a részvétel teljesen ingyenes. Egy dologra kell figyelni, a helyek száma korlátozott, így a meghirdetett programokra a helyszíni információs sátornál kell majd regisztrálni. Lépjék át a Mikóvár kapuját most szombaton, és éljék át a nyár legizgalmasabb múzeumi kalandját.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás június 18-a és 22-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül legkésőbb június 26-áig egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely június 27-e és július 5-e között érvényes. Lidl igazán megéri!
2: Reklámot hallottak!

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a padlizsán kilója 7 lej 49-bani, és a piros alma kilója 3 lej 99-bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az RMDSZ képviselői és szenátorai nem fogják támogatni a Vestel kormány esetleges beiktatását, közölte szerdán Kelemen Hunor szövetségi elnök az RMDSZ parlamenti frakcióinak ülése után. Tájékoztatása szerint szinte egyöntetően egy tartózkodás mellett döntöttek úgy, hogy nem lesznek jelen a teremben az esetleges bizalmi szavazáskor. Nem szavazza meg a Vestel kormány beiktatását a Románok Egyesüléséért szövetség az AUR sem. Az alakulat szenátusi frakció vezetője Petri Sorpejú szerdán kijelentette, a párt parlamenti képviselői nem adják áldásukat az új kabinetre, az esetleges szavazókra pedig szankciók várnak. Pejú elmondta, elfogadhatatlan számukra, hogy miközben Adrián Vestel kijelölt miniszterelnök és Nikus Ordán államfő rendszeresen sértegeti az AUR-t, kedden a kormányfőjelölt már a párbeszédre való nyitottságról beszélt. A frakcióvezető szerint ez csupán kétségbe esett politikai fogás, valódi megkeresés nem történt, az AUR pedig tartja magát ahhoz az elvhez, hogy nem szavaz meg olyan kormányt, amelynek nem tagja. A párt a jelenlegi politikai padhelyzetből az előrehozott választásokat látja az egyetlen demokratikus kiútnak. A szigorú politikai különvélemény mögött komoly választói hátszél állhat. A legfrissebb felmérések szerint ugyanis, ha most vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, az AUR szavazatok 32%-ával az élen végezne. Mögöttük a PESZEDE áll 24, a PENELE pedig 20%-kal. Az USZERE a Voksok 10, míg az RMDSZ a bejutási küszöböt jelentő 5%-át szerezné meg. Szigorítja a gyermekpornográfia büntetését a szenátus. A felsőház szerdai ülésén nagy többséggel fogadta el a büntető törvénykönyv módosításáról szóló tervezetet, amely újra definiálja a fogalmakat és a cselekmények súlyához igazítja a börtönbüntetéseket. A parlamenti frakciók többsége által támogatott javaslat értelmében a kiskorúak elleni szexuális visszaélést tartalmazó anyagok beszerzése, birtoklása vagy terjesztése ezután 2-től 7 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az ilyen jellegű tiltott műsorok megtekintéséért és az anyagokhoz való hozzáférésért is emelkednek a tételek. Előbbiekért akár 7 év, utóbbiekért pedig 5 év börtön is kiszabható. Egy kiskorú ilyen műsorokra való kényszerítése vagy toborzása pedig 5-től 12 évig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után. A törvénymódosítás ugyanakkor különbséget tesz a bűncselekmények és a fiatalkori párkapcsolati interakciók között. Így a tervezet szerint nem minősül bűncselekménynek, ha a felvétel kizárólag az elkövetőt ábrázolja és nem terjesztésre készült. Szintén nem büntetendő a kiskorúak közötti cselekmény, ha a felek közötti korkülönbség nem haladja meg a 3 évet, és az anyagot nem terjesztik vagy népszerűsítik. A jogszabály tervezetről a képviselőház dönt majd végső házként. Egyre tudatosabban spórolnak az energiával a romániaiak. A DespreEnergie.ro platform legfrissebb felméréséből kiderül, a lakosság többsége már apró hétköznapi szokásokkal is igyekszik lefaragni a villanyszámlából. A kutatás szerint látványos változás történt például a mosási szokásokban. A válaszadók több mint 41%-a már a takarékosabb, 30 fokos programokat választja a korábbi magas hőmérsékletű mosások helyett. Ezzel a szakemberek szerint akár 50-60%-os energia megtakarítás is elérhető. A szárítógépek helyett 10-ből 8-an még mindig a hagyományos teregetést választják. A megkérdezettek közel 3/4-e szigorúan lekapcsolja a villanyt, ha elhagy egy helyiséget, és 66% azonnal kihúzza a telefon vagy laptop töltőt a konnektorból, amint az eszköz feltelt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint részben felhős égbolt mellett száraz, napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 20-24 fok közé tehető.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Egészen jól állunk, és nem csak a hőmérséklet vagy az időjárás szempontjából. Bízom benne, hogy a hangulatok is remek, vagy legalább emelkedőben van. 8 óra múlt, 9 perccel. Jó reggelt kívánok! Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak a jelenlegi észlelhető 13 Celsius fok van. Napszemüvegeket elővenni, 21-23 fokig emelkedik a csúcsérték. Szerintem jól jön egy kis napkrém is, majd úgy a déli órák környékén, feltéve, hogyha nem vastagszik meg a gomoly felhőzet, és kezdi zavarni a napsütést. De erről hallani sem akarunk. Viszont amiről igen, és annál inkább, azok az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai.

0: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmektel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmektit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rimszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rimszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
4: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás június 18-a és 22-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plusz kártyát beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül legkésőbb június 26-áig egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plusz alkalmazásban, amely június 27-e és július 5-e között érvényes. Lidl igazán megéri.
6: Reklámot hallottak.

0: Fun FM. Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Fokozott ellenőrzéseket végez június 21-éig a közutakon a rendőrség. A Roadpol Alcohol and Drugs elnevezésű nemzetközi akció célja a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint az alkohol és vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés visszaszorítása, tájékoztat a Hargita megyei rendőrség. Fokozott ellenőrzések különösen a magas kockázatúnak minősített útszakaszokon és időszakokban lesznek, a járművezetők ellenőrzéséhez szükséges technikai eszközök használatával. Június 19-én 24 órás folyamatos ellenőrzésre és megerősített rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés súlyos kockázatot jelent mind a sofőr, mind a közlekedés többi résztvevője számára, és akár büntetőjogi következményekkel is járhat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Kotyogó Günther Ottóval, a reggeli energiabomba a Fun FM-ben.

Jó reggelt kívánok, június 18-a van a mai napon. Arnold, valamint Levente nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 544 éve született Fráter György, erdélyi kormányzó, aki megkezdte Erdély külön állammá szervezését. 84 éves a mai napon Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trón lovagja, zeneszerző, énekes. 211 éve Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. 184 éve született Huszár Adolf szobrász művész. 181 éve született Alphonse Laveran orvos, a malária elleni gyógyszer felfedezője. 136 éve született Ferenczi Béni Kossuth-díjas szobrász grafikus. 121 éve a Darabont kormány miniszterelnöke Fehérvári Géza báró lett, aki tisztségét 1906. április 8-áig töltötte be. 102 éve született Máriási Judit forgatókönyv író, újságíró. 75 éve született Szaksz Gyula, sakkozó, nagymester, sakkolimpiai bajnok. A kalendárium rovatunk végét ajándékdallal zárjuk, ezzel a dallal a napünnepeltjeinek kedveskedünk.

0: The Chainsmokers featuring Lennium, valamint a Takeaway 2019-ből szólt a dal. 8:30 van, jó reggelt kívánok! A mai napon nagyobb teret szentelünk a közéletnek itt a Kotyogóban. Reggel 9 órától Bíró Varna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke lesz a vendégem, illetve 10 órától fogadóórát tartunk Korodi Attilával, Csíkszereda polgármesterével. Tartsanak velünk mindenképp. Kérdéseket mindkét elöljárónak SMS-ben lehet feltenni már mostantól 0724 860 000.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvos technikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Padoden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páv fájdalom Padoden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
6: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Most szombaton június 20-án ismét helyi és hagyományos termékek havi vásárával várja az érdeklődőket. Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete Csíkszereda városházával közösen. A rendezvényen ezúttal is bőséges kínálatból válogathatunk. A Szabadság téren reggel 8 és délután 2 óra között 43 élelmiszertermelő és kézműves pakolja ki portékáit, akik pedig kifejezetten a kézműves termékeket keresik, azokat reggel 8-tól egészen délután 5 óráig 25 mesterember várja a promenádon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
3: Szombatonként 11-től.

0: Dire Straits és a Money for Nothing 1985-ből szólt a dal. 3:49 van, jó reggelt kívánok, közben készülünk a híradóra. A Mentsétek meg Romániát szövetség sem fogja támogatni az Adrián Vestel vezette kormány beiktatását. Elégedetlenek a romániaiak az ország jelenlegi helyzetével, derül ki az Avantgarde legfrissebb közvélemény kutatásából. Részletek negyed órán belül a híradóban.
1: Back to the hits.
2: All the hits. These are my hits.
3: FM 87.6.
4: Fun FM.
3: Fun FM Rádió.
5: Főleg szeret.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a padlizsán kilója 7,49 bani, és a piros alma kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

Fancy és a Slice Vinyls 1984-ből lassan egy hete tart már a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Látványos mérkőzésekből, emlékezetes pillanatokból nem volt hiány eddig sem. A németek például 7-1-re lemosták az újonc Curaçaót, utóbbi válogatott viszont megszerezte története első VB gólját. A svédek magabiztosan verték Tunéziát, Ausztrália pedig meglepte Törökországot. Brazília csak egy pontot tudott szerezni Marokkó ellen, de a nagy sztorik nem mindig a pályán íródnak. A Bostoni Fan Festen ugyanis egy rendőr teljes felszerelésben, tányérsapkában, rádióval és pisztollyal az oldalán elkért egy labdát az őt körülvevő szurkolóktól, majd teljes természetességgel, nagy részt váltott lábbal dekázott vagy húszat. Több sem kellett a drukkereknek, tapssal és skandálással biztatták az egyenruhást. Jutalma óriási ováció lett, még meg is ölelgették, vállát pedig megveregették, persze az instant hírnév sem maradt el, ugyanis az internetet villámgyorsan bejárták az ott készült videók, amelyek a dekázó rendőrt mutatják. Az ehhez hasonló momentumok mutatják meg egyébként a labdarúgás igazi közösségépítő erejét. Az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű torna minden idők legnagyobb világbajnoksága 48 csapattal, 104 mérkőzéssel és 16 helyszínnel. Így magától értetődő, hogy óriási figyelmet fordítanak a biztonságra. A becslések szerint összesen mintegy 150 ezer rendőr és más szakember vigyáz a játékosokra és a szurkolókra. A jelek szerint időnként őket is magával ragadja a hangulat. A hírek előtt érkezik az idei VB hivatalos himnusza Shakira és Burna Boy, valamint a Die Die.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Mentsétek meg Romániát szövetség sem fogja támogatni az Adrián Vestel vezette kormány beiktatását, jelentette ki szerdán Diana Buzajánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A politikus emlékeztetett, hogy az USZERE országos vezetősége már döntött a bizalmi szavazat elutasításáról. Szerinte a választók az elmúlt évben egyértelműen elutasították a PESZEDE és a Benelek korábbi szövetségének újjáélesztését, ezért pártja nem támogathatja a kijelölt miniszterelnököt. Buzajánó cáfolta azokat a találgatásokat is, amelyek szerint egyes USZERE-s parlamenti képviselők átszavaznának. Úgy vélte, a Vestel kormány akadályozná szükséges reformokat. Az ügyvivő miniszter hozzátette, a jelenlegi kabinet több olyan intézkedést is elindított, amelyek érdekeket sértenek. Példaként a Romszilva reformját, az illegális tengerparti építkezések elleni fellépést és a környezetvédelmi ellenőrzések szigorítását említette. Kisebbségi kormány alakításáról egyeztetett az RMDSZ a Nemzeti Liberális Párt, valamint a Mentsétek meg Romániát szövetség vezetőivel, jelentette be Kelemen Hunor. A szövetségi elnök elmondta, a parlamenti erőviszonyok miatt jelenleg csak kisebbségi kabinetben lehet gondolkodni, hiszen a küszöbön álló Vestel kormány mögött nincs biztos többség. Kelemen Hunor szerint három forgatókönyv elképzelhető. A korábbi koalíció újjáélesztése, ami az RMDSZ első számú opciója, egy Penele USZERE RMDSZ összefogás, vagy egy kisebbségi PESZEDE kormány. Az RMDSZ elnöke leszögezte, egy liberális USZERE RMDSZ koalíciót akkor támogatnának, ha nem Ilija Bolozsán a miniszterelnök jelölt, míg a szociáldemokraták kisebbségi kabinetjét egy PESZEDE-s kormányfő esetén szavaznák meg. Az AUR támogatását mindegyik verzióban kizárják, a stabil kormányzáshoz pedig előre rögzített megállapodásokra van szükség a külső támogatókkal. Elégedetlenek a romániaiak az ország jelenlegi helyzetével, derül ki az Avangard legfrissebb közvéleménykutatásából. A szerdán közzétett adatok szerint a lakosság elsöprő többsége 81%-a látja úgy, rossz irányba haladnak a dolgok. Mindössze a megkérdezettek 14%-a optimista az ország jövőjét illetően. A megkérdezettek 37%-a a gazdasági válságot jelölte meg a legnagyobb problémának. Ezt követi a gyermekek jövője miatti aggodalom, míg a harmadik helyen az ukrajnai háború esetleges eszkalációja áll. A válaszadók csaknem 90%-a szerint Romániának mielőbb új kormányra lenne szüksége. A telefonos közvéleménykutatás június 9-e és 16-a között készült egy több mint 1000 fős reprezentatív mintán. A Cseneszele Refracia szakszervezeti szövetség szerdán szolidaritását és támogatását fejezte ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelő oktatási szakszervezetek tiltakozó akcióival. A szövetség közleménye szerint a tervezet jelenlegi változata a hatályos jogszabályok nyilvánvaló megsértését jelenti, semmibe veszik a pedagógusokkal szemben korábban vállalt kötelezettségeket, valamint megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka a teljes oktatási rendszer iránti megvetésnek. A szervezet szerint a diákok országos vizsgái előtt néhány nappal meghirdetett tiltakozások jogosak, és céljuk felhívni a figyelmet a helyzet tarthatatlanságára. A Cseneszele Refracia konstruktív és felelősségteljes párbeszédet kér a kormánytól, értesült az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, viszonylag magas hőmérsékleti értékekkel. 16 Celsius fok van jelenleg Csíkszeredában, 21-24 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 5 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket a mai kotyogó egy újabb órájának kezdetén. Közéleti témákkal folytatjuk, kérdéseket már mostantól fel lehet tenni, 0724-860-000, használják bátran az SMS-t. Vendégem lesz hamarosan Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke. Ha kedvük van, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Kezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31,89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható kerti pavilion 299,90 bani. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a padlizsán kilója 7,49 bani, és a piros alma kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.
1: 4:10 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Említettem korábban a mai nap első meghívott vendége Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hargita megyében egyszerre haladnak az oktatási, az egészségügyi és az infrastrukturális fejlesztések, beruházások. Lezárták többek között a megye elmúlt 50 évének legnagyobb oktatásfejlesztési beruházását, több mint 100 millió lej értékben. Többek között ezekről a fejlesztésekről is beszélünk részletesen. Akkor tudunk felállítani akár egy ilyen top 5-öt, amire jelenleg nagyon büszkék lehetünk?
2: Én azt szeretném, hogyha ne ilyen sikerprogramíző beszélgetés lenne, mert azért óriási nehézségekkel küzd mindenki. Tehát az, amit a hírekben felolvasott, hogy a válaszadóknak 80%-a úgy érzékeli, hogy az ország rossz irányba megy.
1: Jogosan.
2: Ez jogos, ezt érzik a családok is, érezzük mi is az önkormányzatok nagy nehézségek árán és folyamatos egyensúlyozással, de kötéltánc, úgy kell ezeket a projekteket megvalósítanunk, és folyamatosan ott lebeg a fejünk fölött a fizetésképtelenség pallosa. Tehát nem egy könnyű időszak, és nem szeretném azt a látszatát kelteni, hogy itt mi sikerpropagandát végzünk. Egyrészt ezek felelős beruházások voltak, és ezeket is nagyon sok előkészítés után és kemény munkával lehetett megvalósítani. Azért mégiscsak azt elmondhatom, hogy örülök annak, hogy a maga az oktatási rendszer szintű fejlesztésről beszélünk, mert az oktatásban mind iskolaépítések, megújítások voltak ennél nagyobbak, viszont vagy talán voltak összességében ennél nagyobbak, de ami a teljes rendszert, oktatási rendszert figyelembe veszi, és bútorzattal, eszközökkel szereli fel, újítja meg, ilyen nem volt, és ez azért fontos, mert több ezer pedagógusnak eszközöket adunk a kezébe, amivel könnyebbé, játékosabbá, mai korban megfelelőbbé tudja tenni az oktatást, és több tízezer diáknak lehetőséget és esélyt tudunk adni, és ez számomra a legfontosabb, mert minden egyes lej, egyes bania, amit az oktatásba fektetünk be, az egy olyan befektetés, ami a legjobban és a leghatásosabban, hatékonyabban és a legnagyobb hozammal meg tud térülni a társadalom számára, és én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy ennek a fejlesztésnek a részese tudtam lenni.
1: Jó, akkor átfogalmazom az előbbi felütést, tehát a jelen gazdasági helyzetben, ugye amikor hát elég nagy léptekkel haladunk az államcsőd fele, Hargita megye viszonylag ügyesen teljesít. No, így jobb?
2: Mi is nagy léptekkel haladunk a fizetésképtelenség fele. Tegnap éppen, és tegnap előtt is Bukarestben voltam, tegnap a Fejlesztési Minisztériumba úgy mentem be, hogy előtte jött ki Korodi polgármester úr, és ott a folyosón találkoztunk, és már úgy odasúgta nekem, hogy hát sok jó dologgal nem biztatnak.
1: Tehát akkor ön is Cseke Attilánál volt?
2: Voltam ott is, igen, ott találkoztunk.

0: találkoztam korodi polgármester úrral, aztán én már úgy mentem be, hogy jól felhevült állapotba, tehát megadta ez a polgármester úrnak a jelzése.
1: Akkor hogy... kérdezem úgy, hogy miért ment?
0: Hát én is hoztam valamennyi pénzt, de nem az a lényeg, nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy vannak olyan ügyeink, amelyek fél éve ott állnak, és a bürokraták gyakorlatilag játszadoznak velünk, és tegnap volt az a nap, amikor nekem is elszakadt a cérna, és az asztalra ütöttem, és azt mondtam, hogy ez nem lehet így. Tehát nem lehet azt, hogy a bürokraták érzik most, hogy lehet, hogy nem lesz RMDSZ-es miniszterük, és kivárnak. Most kell megoldani olyan kérdéseket, amelyeket az elmúlt fél évben nem lehetett. Nem lehetett azért, mert nem volt költségvetés, és a többi, és a többi. Tehát van ebben az országban, és a bukaresti politizálásban egy olyan, tehát van ennek egy olyan jellemzője, hogy a kiszámíthatóság az nem tartozik az erősségei közé, és ezért születnek olyan kormányhatározatok, történnek olyan döntések, amelyet az RMDSZ-es miniszterek nem tudnak önmagukban megállítani, viszont ami megnehezíti az önkormányzatoknak is a dolgát. És ezt igyekeztünk először papírokon, hogy minél hamarabb tudjuk rendbe tenni. Össze is fogok hívni egy rendkívüli tanácsülést online formában következő hét elejére, hogy az egyik kormányzati programon keresztül, ami útmunkálatot finanszíroztak, azt le kellene lassan zárjuk oly módon, hogy a költségnövekedéseknek 80%-át azt a minisztérium fizesse ki, az egy 14 millió lej körüli érték, és az nekünk hiányzik a Gyergyó-Ditró-Tölgyes út szakaszára, pont annyi lesz a munkálatok értéke, és azért nem tudjuk elindítani a munkálatot, tehát mind húzzuk az időt, közben a kivitelező pedig kérdezgeti, hogy hát jó, de akkor miért van szerződésünk, be kellene fejezzük a munkálatot, és igaza van neki is. Csak hogyha nekem nincs pénzem, akkor én nem tehetem azt meg, hogy mindennel előre menjek, úgyhogy nem jelzem a kivitelezőnek, hogy itt problémák vannak. Úgyhogy ilyen nehéz helyzetben vagyunk, de úgy néz ki, hogy ezeket lassan tudjuk rendezni, és ahogy a hír összefoglalóban is hangzott, ha sikerülne egy olyan kormány koalíciót összeállítani, aminek van egy stabil parlamenti többsége, akár kisebbségi kormány is, és annak tagja lenne az RMDSZ, akkor ilyen nehéz időkben is önkormányzatoknak tudnának segíteni.
1: Ugye, ha már a híradóra visszatért többszörösen, az úgy hangzott el, hogy a lakosság elsöprő többsége 81%-a látja úgy, rossz irányba haladnak a dolgok.
0: Igen, engem az érdekel, hogy az a maradék 14%, aki szerint jó irányba haladnak.
1: Ők az optimisták.
0: Ez nem ez nagyon nagy optimizmus. Tehát őket...
1: Ők a született optimisták.
0: Tőlük lehetne tanulni, mikor ilyen nehéz helyzetben, és azt mondják, hogy... Jó lesz ez.
1: No, de visszatérve ugye az elégedetlenségre, a másik hírben viszont elhangzott, hogy utcára vonultak a pedagógusok tegnap, illetve velük szolidarizál a Cseneszele Refracia. Ezzel, vagy ezzel kapcsolatban mi a véleménye?
0: Én nem szeretnék megbántani senkit, és távol álljon tőlem az, hogy másnak a helyzetét úgy kezdjem értékelni, hogy nincsenek beható ismereteim. Viszont egy dolog biztos, akkor, amikor egy családba, a családi jövedelme valami miatt megcsappan, akkor nem lehet ugyanazon az életszínvonalon tovább fenntartani az életet. És a realitás azt mutatja, hogy az ország gazdasági és pénzügyi helyzete az nem rózsás. Most akkor belemehetünk abba is, hogy miért történtek, tehát hogy mit indított el az elmúlt évben a Bolozsán kormány. Tehát azt indították el, hogy áttérjen gyakorlatilag társadalmi-gazdasági modell szerint a nyugati modellekhez térjen át Románia, ami azt jelenti, hogy az adó és az illetékek azok a tulajdonhoz kötődjenek, és majd a másik része pedig az, hogy a fizetés és a munka utáni adó és jövedékek azok csökkennek. Mivel nehéz helyzetben van az ország, ezért az elsőt, ami az adók növekedése és a tulajdon utáni állami járulékok növekedése, azt behozta az ország, viszont a másikat még nem csökkentette. Te, ha kimegyünk, és amennyiben Bukarestben is stabilizálódik, mi hamarabb a helyzet.
1: Nem úgy tűnik egyelőre.
0: Ez stabilizálódni fog, csak nehéz összecsiszolódni egy új államelnökkel ahhoz a parlamenthez, ami ugyancsak új, és hát vannak egók is, ami szerintem ebben az esetben már háttérbe kellene szorítani, de nem a mi dolgunk ez. Tehát, hogyha kilábalunk egy picit ebből a gazdasági helyzetből, akkor következik a munka utáni adók és jövedékeknek a csökkenése. Mert most gyakorlatilag az egyik felén megemelkedett az államfele való fizetési kötelezettség, és a másik felén nem csökkent. De, és ezért van ilyen teher a társadalmon, de az fog csökkenni, csak jussunk el oda. Mert ez a nyugati modellnek az alapja, hogy ne a fizetés és a munka után legyenek nagyok az adók és a járulékok, hanem a tulajdon után.
1: Felütött egy
0: csak ezt nem mondta el senki?
1: Közérthetően, mert az lenne a lényeg, ugye, hogy az egyszerű ember is megértse, hogy jelenleg mi történik, mekkora részt kell neki ebből az összből vállalni, és ez meddig tart nyilván, mert ugye akkora államadósságunk van, hogy gyakorlatilag az unokák is fogják még ezt fizetni.
0: Nem mennék én ezekbe bele, mert államadósság minden államnak van, és az állam nem megy csődbe. A problémát az okozza, hogy az a politikai instabilitás, ami jellemzi Romániát az elmúlt évtizedben, és hogyha megszámoljuk, hogy az elmúlt 11 évben, vagy 15 évben hány miniszterelnöke volt Romániának, akkor rájövünk, hogy évente több mint egy. És ez azt eredményezi, hogy a nemzetközi pénzpiacok onnan, ahonnan minden állam, amikor pénzügyi nehézségekkel küzd, akkor kölcsönöket vesz fel. Ezek a nemzetközi pénzpiacok a bukaresti politikai instabilitás miatt nincsenek a legnagyobb bizalommal a Románia jövője iránt. Mindig, amikor hitelt veszünk fel, azért kérik azokat, kérnek egy rakáspapírt. Akarják tudni, hogy mi vajon biztos fizetők leszünk-e. Azt a hitelt, amit mi felveszünk, azt úgy tudjuk-e hasznosítani, hogy majd vissza tudjuk fizetni annak a részleteit és a kamatokat. Na most Románia esetében azt látják, hogy hát a politikai instabilitás az kockázatokat jelent, és ezért a kamatok magasak. Tehát sokkal magasabb kamatokon vesz fel az ország hiteleket akkor, amikor pénzügyi nehézségei vannak, mind a szomszédos országok, vagy az Európai Uniós tagállamok.
1: Úgy fogalmazott, ugye, hogy minden országnak van adóssága, vagy sok államnak van állam adóssága, illetve hitelből él. Ezzel a kijelentéssel bár nem megnyugtatod, de egyet tudok érteni. Azzal viszont nem, hogy a politikai csatározások a nagy játszmák miatt iszonyú sok pénzt veszít Románia a lehívható Európai Uniós alapokat. Ez viszont egyáltalán nem korrekt.
0: Igen is nem, mert mi a legnagyobb pénzügyi vesztességet, amit nem tudunk lehívni, vagy amit elveszítünk, az a túlszabályozott és túlbürokratizált rendszerünk miatt veszítjük el. És azért, mert nincs bizalom az önkormányzatok fele sem a bukaresti központi adminisztráció irányából, és mindenféle olyan plusz szabályozásokat tesznek, meg olyan pályázatokat írnak ki, amelyek majd teljesíthetetlenek, de éppen a bukaresti politikai instabilitás hozza meg azt, hogy olyan közben azért, hogy helyre tegyék a dolgokat, az önkormányzatokon akarnak sporolni. De hát az önkormányzatok, nem az önkormányzatok miatt került az államháztartási hiány ekkora magasságokba. Tehát nem az önkormányzatokon kellene sporolni. Az önkormányzatok azok a közigazgatási egységek, amelyek a legközelebb állnak az állampolgárokhoz, és az állampolgárok mindennapi életüknek a minősége, az érzete, az azon múlik, hogy az önkormányzatnak mennyire engedik az autonóm döntéseket, és mennyire engedik az elképzeléseiket megvalósítani. Tehát nekünk nem attól, tehát egy csíkszeredai embernek, egy csíkszeredai lakosnak nem attól lesz jobb az élete, hogyha a, nem tudom, a pénzügyminisztérium 3 döntést hoz, hanem attól lesz jobb az élete, hogyha a csíkszeredai önkormányzatnak, a városházának a kormányzat lehetőségeket biztosít, mert a csíkszeredai városháza a csíkszeredai önkormányzat döntése alapján pontosan tudja, hogy miket kell fejleszteni Csíkszeredában.
1: És akkor az elöljáróink ilyenkor felkötik a kis nyakkendőiket, és mennek kopogtatni a minisztériumba, ahogy a tegnap is történt. Mert hogy többek között ez is a dolguk.
0: Ez is egy olyan dolog, ami nem kellene. Tehát ez nem ez kellene legyen a dolgunk. Ezt is azért kell tenni, mert a dolgok valahol megakadnak a bürokráciában. És a bürokratikus útvesztőkbe. Nem kellene akkor menni Bukarestben, hogyha például egy minisztériumba 2 hetente nem változtatnák meg azokat az indikátorokat és azokat a kritériumokat, ahogyan ők kérik tőlünk a papírokat. És ilyenkor az van, hogy mivel nekünk van szükségünk rájuk, ezért próbálunk alkalmazkodni. De mikor már harmadszor változtatnak valamit, akkor bemegyünk, mert akkor nem értjük. És megpróbáljuk kitisztázni helyben. De nem ezt kellene meghatározza a dolgokat. Persze, a tegnap azért is voltunk benne, mert sok helyi önkormányzat is volt a tegnap előtt, és a tegnap Hargita megyei önkormányzatok írtak alá szerződés kiegészítéseket a Fejlesztési Minisztériummal, Cseke Attila miniszter úrral. Csíkszéki és udvarhelyszéki polgármesterek voltak benne az elmúlt 2 napban, és ezekre azért volt szükség beruházások szerződéseit kiegészíteni, mert van egy olyan törvénykezés, ami azt mondja, hogy a költségnövekedéseket, tehát hogyha emelkedik egy anyagnak az ára, bárminek az ára egy kivitelezés során, és az többletköltséget jelent, azt ki kell fizetni a kivitelezőnek. De ezt az önkormányzat kellett kifizesse, és egy nagyobb munkálatnál ezek a költségnövekedések az elmúlt évek gazdasági nehézségei és politikai instabilitásának köszönhetően nagyon megnövekedtek. Egy helyi, egy kis községi önkormányzat saját költségvetéséből, az összegyűjtött adókból, illetékekből nem tudja fedezni. És azt kértük folyamatosan a Fejlesztési Minisztériumtól, hogy azokban a projektekben, amiket a minisztérium finanszírozott, a kormány finanszíroz, ezeket a költségnövekedéseket adják oda, mert hanem csődbe mennek a községek és a kisebb városok is. És Cseke Attiláik ennek kidolgozták a rendszerét, szereztek pénzt is a pénzügyminisztériumtól, és az elmúlt 2 napban ilyen szerződés kiegészítéseket írtak alá, mivel gyakorlatilag a csőd széléről rántottak vissza községeket.
1: Van egy kérdés, egy hallgató részéről is feltételezem, hogy nekem benne van itt a háttér anyagban, tehát azt kérdezi az illető, hogy a Valánbányát és Gyergyó-Szent Miklóst összekötő utat miért nem folytatják. Ezt feltételezem, hogy ez a 125-ös számú megyei út.
0: Igen, de Gyergyó-Szent Miklósig nem fog, tehát Valánbányáig fog elmenni. A pályázatunk az úgy szólt, hogy Dánfalvi eltérőtől Balánbányáig, tehát Balánbánya van egy pont, ahol ez el fog, tehát be fog fejeződni ennek a kivitelezése, ezt nem is, ezt folytatjuk, de ez jelen pillanatban egy másfél hónapja megkötöttük a finanszírozási szerződést, és most készítik elő a dokumentációt, hogy közbeszerzésre kerüljön.
1: Tehát bekerült a költségvetésbe.
0: Bekerült a költségvetésbe, de ez következő év előtt nem fog a munkálat elkezdődni, nem is tudnánk procedurák szempontjából, mert még ezután, mivel egy nagy munkálat, ellenőrizni fogja a bukaresti hatóság is, hogy a megfelelő cégnek a kiválasztása az megfelelő kritériumrendszer szerint történik-e, és hát szerintem, mivel nincs sok munkálat az országban, és ez egy nagy értékű munkálat, 200 millió lej körüli fölötti munkálat, ezért az útépítő cégek azok azok össze fognak verekedni ezért a munkáért, ami azt jelenti, hogy fellebbezések is lesznek. Mi úgy tervezünk, hogy jövőben szeretnénk elindítani a beruházást, a kivitelezést.
1: Ez lenne a második megyei útunk kerékpár úttal.
0: Ilyen igen, jelenlegi... de ez lenne az első, ahol mindkét oldalon lenne kerékpár.
1: Na jó, de most akarok ebbe belekötni. Tehát egy ilyen gazdasági helyzetben miért nem spórolunk például ilyesmin? Vagy ezt már nem lehet úgy pipi nem játszom módon újra terveztetni? Hát,
0: lehetne spórolni ilyesmin, viszont ezen beruházások esetében egy dolgot fontos tudjunk. Ha egyszer megépítettünk egy utat, akkor oda a következő 10-15 évben, 15-20 évben nagy volumenű, nagy értékű beruházásra nem fogunk menni. És azt látjuk, hogy megnövekedett az igény a bicikli utakra. Nagyon kevés olyan megyei út van, ahol a megyei út mentén lenne megfelelő hely és lehetőség is bicikli utat kiépíteni. Az Udvarhely keresztúr közötti útszakasz nagy részén van bicikli út. Az sok kritikát kapott, mert és magam is észlelek pár problémát ezen az útszakaszon, a bicikli útszakaszán, viszont a sok kritika ellenére mégiscsak egy biztonságot adó lehetőség a bringások a családok számára, és nagyon sokan használják.
1: Itt de a mindennapi életükhöz, vagy rekreációs?
0: A mindennapi életükhöz, és családi programokat is terveznek, de mivel biztonságossá válik a bringázás, sokkal könnyebben engedik el a gyerekeket is biciklizni, akár egyik településről a másikra. És itt Felcsíkon ez egy olyan útszakasz, ami mentén a két oldalon van lehetőség nagyon nagy részén a bicikli utat kiépíteni, mivel ennek az útszakasznak a nagy része az településen belül megy, ezért a települések közötti bringázást is és a biciklis közlekedést tudja segíteni.
1: Az illető hallgató a 4-es kilométer fele vezető útról kérdezett, de akkor feltételezem, hogy ez teljesen esik.
0: Tehát Kovács Péter és Gyergyó Szent Miklós az teljesen esik.
1: Tehát akkor nincs is esetleg kezdési határidő, hogy valamilyen szinten
0: nincs.
1: Is
0: le...
1: Nincs.
0: Tehát ez tehát 217 millió lejbe kerül ez a 20 kilométer út, amiből 106 millió lejt biztosít az Európai Unió, és 90 millió lejt melléket tegyen a megyei önkormányzat. Az, ami az erdőn keresztül ott Kovács Péter fele megy, ha azt is a megyei önkormányzat meg akarná építeni, akkor az több mint duplájába kerülne, és nincs annyi pénz. Tehát amikor, és nem is annyira forgalmas az az útszakasz, tehát amikor mi döntést hozunk, akkor fontossági sorrendet állítunk fel. Így volt ez az Ilona völgyében is, amikor aszfalt utat, kemény falva és abás falva Homorócán Mártonnal való összekötésére építettünk ki. És nem azért, hogy kemény falváltó Homorót fürdővel az Ilona völgyén összekössük. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor felelős döntést kell hozni, és akkor mérlegelni kell egyrészt azokat az igényeket, amelyek felmerülnek, azok az útszakaszokat, amelyeket meg kell építeni, azoknak a zsúfoltságát, forgalom szempontból a kihasználtságát, illetve sorrendet kell állítani, hogy mennyi pénzünk van.
1: De mondjuk nem lehet valamelyik útszakasz zsúfolt vagy kihasznált, hogyha járhatatlan.
0: Egyetértek, de látszik, hogy van-e olyan útszakasz, ami kiváltja ezt. És Csík és Gyergyó térség abban a szerencsés helyzetben van, hogy egy európai út átszeli, és az önkormányzatok és a községek is úgy vannak, hogy ezen országút mentén vannak. Itt ez volt a fontos útszakasz, Balánbánya és Dánfalva közötti útszakasz, ami összeköti a településeket, és ott a településen élő embereknek a mindennapjait könnyíteni fogja ez a beruházás.
1: Korábban úgy fogalmazott a bukaresti politika kapcsán, hogy az egók egymásnak feszülnek helyenként.
0: Vannak.
1: Vannak. Egy ilyesmi észlelhető itt most Hargita megyén belül is. Nem tudom, hogy mi a kiváltó oka.
0: Mire gondol?
1: A elnök-alelnök közötti nyilvános kommunikációra, ha fogalmazhatok így. Tehát van észlelhető valami fajta egymásnak feszülés. Mi van ennek a hátterében?
0: Én ezt nem tudom. Én tartózkodom attól, hogy nyilvánosan bíráljam saját alelnökömet.
1: De hogy érezhető egy ilyen egymásnak feszülés?
0: Én nem feszülök. Ezt nem tudom. Mondjon egy példát, hogy mikor nyilatkoztam én, vagy tettem olyan nyilvános megjegyzést, amivel bíráltam volna a megyei tanács bármi alelnökét.
1: Jó, akkor mondjam úgy, hogy az megyei tanács alelnöke részéről érkeznek folyamatos bírálatok. Újra fogalmaztam.
0: Az engem megerősít. De ha a homorodi kérdést legutóbb realitásában, realitásában szeretnénk nézni, akkor ott fontos, készített a korkontroll a megyei tanácsnak egy átfogó jelentést minden homorod fürdői ingatlan kapcsán, amit átvett a megyei önkormányzat 2012-ben, és amit tett azóta a mostani pillanatig, amely ingatlanokat értékesített, és amely ingatlanokat átadott vagy Kápolnás falu, vagy pedig Szentegyháza számára, hiszen Homorod fürdő az a település, amit pont a két Szentegyháza és a Kápolnás falu határán van, és a települést kettészeli a határvonal, úgyhogy ott egyik és másik önkormányzatnak is van adminisztratív területe. De ami fontos, és fontos tudni, hogy, mert ez nem nagyon hangzik el, hogy 2012-ben, amikor a kormánytól megkapta a megyei tanács a villákat és a kapcsolódó épületeket, akkor ezeknek a nagy része már életveszélyes.
1: Ezt akartam éppen kérdezni pontosan.
0: Tehát akkor már az építőtészeti felügyelőség körbe kertelte, vagy kötelezett arra, hogy szalagozzuk körbe sok villát, és írjuk ki, hogy omlásveszély, mert nem, hogy lakni nem lehetett benne, vagy használni nem lehetett, hanem közelébe menni nem volt.
1: És azóta eltelt közel 15 év, 14.
0: Hát azóta eltelt sok idő, és beruházva, ami szerkezeti megerősítés, olyan volumenű, ami érezhető javulást jelentett volna, nem történt. Én ezért nem tudom a megyei tanácsot bírálni, vagy kritizálni, mert ezt én is így tettem volna. Tehát ez egy érthető dolog, mert ameddig látja az ember, hogy egy romhalmazt kapott, és nem lát lehetőséget addig, és van más olyan sok prioritás, amit a jogosan várnak el a Hargita megye emberek, hogy megoldjunk, akkor nem egy használat, egy több évtizede használaton kívül lévő romhalmaznak a felújítására küldi. Hogyha lenne a megye önkormányzatnak annyi pénze, hogy például ne kellene idén visszafizetni az elmúlt 10 évben felvett hitelek részleteit és kamataiból, idén 20 millió lejt. Tehát az a 20 millió lej, az nagyon sokat jelentene most a költségvetésünkben, hogy az plusz lenne, és nem mínusz. Akkor igen, akkor azt mondom, hogy lehetne gondolkodni. Először azon, hogy egy stratégiát készíteni, megnézni, hogy a 2015-ben készült stratégia az használható-e, hogyan változtak meg azóta a helyi viszonyok, hogyan változott meg a két helyi önkormányzatnak a helyi stratégiája.
1: Ezt Szentegyháza Kápolnás falu? Hát
0: igen, mert ha ott akarunk építkezni, akkor meg kell nézzük, hogy az ottani rendezési tervben a helyi önkormányzat annak a zónának milyen desztinációt, milyen elképzelései vannak. Tehát mi nem dolgozhatunk egy község vagy egy város elképzelései, vagy a városlakók elképzelései ellen. A megyei önkormányzatnak az a feladata, hogy a helyi elképzeléseket
1: támogassa
0: és összehangolja. Tehát van nekünk egy ilyen összehangoló szerepünk. Én nem zárkozok el attól, hogy a Homorod fürdőn bármit is fejleszünk, de nem tudom azt mondani, hogy a hatos villán kívül, amit most cakkumpak felújítunk, azon kívül látnék én olyan lehetőséget a meglévő ingatlanokban, amit érdemes lenne most kiaknázni. Vagy ami a jelenlegi követelményeknek megfelelve tudna egy reális segítséget vagy esélyt adni.
1: Hát akkor gyakorlatilag az elképzelés első indítója az a teljes dózerelés kellene legyen. Ha már 2014-ben életveszélyesnek voltak ezek nyilvánítva.
0: Hát én dózerelném az egészet. Egyszer az lenne a feladat, hogy rendezzük a területviszonyokat, mert egy érdekes helyzet volt, mert a területeket, tehát a villák alatti terület, az nem a megye önkormányzati. Az vagy kápolnási, vagy szentegyházai. Most az építmény rajta a miénk. De gyakorlatilag most az, hogy van leltári értéke, azt én értem, de az is érdekes volt, hogy akkor ilyen 3 millió lejre leltári értéken vettük át. Hát akkor nem ért az összes épület, szerintem semmit nem ért, mert nagyon sok esetben a hatos villán kívül, nagyon sok esetben maga a bontás is pénzbe kerül. De, és nem véletlen, hogy akkor úgy döntöttem egy önkormányzat 2019-től, hogy amelyik helyi önkormányzat kért építményt, azokat átadtuk a helyi közvagyonba.
1: Kértek?
0: Hát persze. Hát hogy 7 megyei tanács határozattal átadtunk építményeket nekik.
1: És azoknak a sorsa mi lett?
0: Ez benne van a jelentésben. Nagy része eltűnt. Most itt jönnek a problémák, hogy ezek nem tűnhettek volna el, mert a kormányhatározat azt is magában foglalta, hogy meg kell tartani a rendeltetési módját ezeknek az épületeknek.
1: No, tehát akkor most nagyon leegyszerűsítve, és most válaszol ezt a témakört, bezárjuk. Tehát a 2014 óta...
0: 12.
1: 12 óta történt valami előrelépés forma, és azóta a két említett önkormányzat nem presszingelte a megyei tanácsot, hogy ezeket a történeteket rendezzük, akkor ez az én fejemben úgy csapódik le, hogy ők azt várják, hogy ezek az épületek összeomoljanak.
0: Nem tudok én erről beszélni. Mindig jó az, hogyha egy romhalmaz másnak a tulajdonában van egész addig, ameddig ugye alatta lévő területtel te valamit szeretnél kezdeni.
1: Tehát úgy, szerintem maradjunk ennyiben. Ez az én fejemben is így van.
0: De a hatos villának a működtetése, arra én még emlékszem, még megyei tanácsos voltam, azt jelenti, hogy 16 előtt már problémát okozott, és nagyon sokféleképpen próbáltam működtetni a megyei tanács, míg aztán a Vámszer Géza Művészeti Népiskolára bíztuk, és ők működtették a felújítás előtti pillanatig, és nem olyan... nem volt, tehát nem dicsekedtek azzal, hogy mennyire jót tesz az, hogyha ők működtethetik. Tehát, hogy biztosan, ha egy komplexumnak a része, hogyha vannak pályák, ha van még több ingatlan, akkor azt lehet gazdaságosan is működtetni, meg úgy, hogy az reális lehetőséget jelentsen az ifjúsági táborozatásra is. De például a négyes villának 20 négyzetméter a hasznos felülete, tehát 20 négyzetméter az garzonlakás is nagyobb annál. Tehát az nem lehet ifjúsági táborosztatásra egy 20 négyzetméteres ingatlant használni. A legnagyobb ingatlan, ami volt, és a kantin azt korábban a Szentegyházának, ha jól tudom, átadtuk, de az is veszélyes volt, az sincs meg. No. Amikor épült, mindahogy a Kirújfürdői, ha megyünk le a Kirújfürdőnél, ott is volt a nagy tábor. Amikor épültek ezek, akkor teljesen más volt az igény. És más volt a stratégia is a táborosztatása. Ma ismét más. Azt kell megnézni, hogy egyrészt most kialakult egy olyan jogi helyzet, ahol a két helyi önkormányzatnak feladata van, de megpróbálunk segíteni abban, hogy tegyük végérvényesen rendezetti a dolgot. És például a tavalyi évben, amikor mi átadtunk ingatlanokat, építményeket Szentegyháza városának, akkor úgy adtuk át, hogy azt mondtuk, hogy rendben, de kérünk mi területet. És akkor így két villa alatti területet megkaptuk. Tehát ott azt mondjuk, hogy a villa alatti terület és az építmény is a miénk. tehát ott már lehet kezdeni gondolkodni, és megkaptuk az egyik villam melletti területet. Tehát nekem az az elképzelésem, és az a meggyőződésem, hogy minden fejlesztés, minden stratégiát azzal kell kezdeni, hogy a tulajdon a tiéd az építményre és alatta a területre is. Az, hogy rájárásod van, vagy használati jogod van, az kevés. Minimum felülépítkezési jog kell, de a tiéd kell legyen. Mert tudja mindenki, hogy az igazán gazda akkor vagy, hogyha saját kapudon belül az udvar is a tiéd, és a ház is a tiéd.
1: No, hát ilyen jelen esetben a megyei tanács épülete, ami ugyan látványosan halad, de ott is azért még igen-igen sok pénzre van szükség, hogy teljesen elkészüljön.
0: Az egyik probléma a pénz, a másik probléma a határidő. Most nem is tudom, hogy melyik
1: Ez nem egy jó konstelláció így.
0: Nem is tudom, hogy melyik a nagyobb probléma. Első körben a határidő. Mert az augusztus vége, és elkezdtünk egy olyan közös gondolkodást pár hónapja a Fejlesztési Minisztériummal, hogy megpróbálják kitárgyalni az Európai Bizottságnál, hogy engedjenek egy részleges átvételezést. Ebben nem csak mi vagyunk ebben a helyzetben, hanem sok önkormányzat az országban. Egy olyan részleges átvételezését a munkálatnak, ami azt jelenti, hogy ami az energetikai hatékonyság növelését célzó munkálatot illeti, azt nézzük meg, az, ha elvégeződik augusztus, elvégződik
1: az augusztus határidőig.
0: Igen, akkor azt úgy húzzunk egy vonalat, és a többi az úgyis önrészből kell megvalósuljon, és azt tudjuk mi továbbvinni. Viszont az Európai Bizottság most valamiért még, hát gondolom azért, mert nincs, nem tudják, hogy kivel kell tárgyaljanak két hét múlva, ezért most elzárkózik ettől, de ez egy olyan országos probléma, amivel nem vagyunk mi magunkra, és valamit ki kell találjon a következő kormányzatnak, hogy ezeket a helyzeteket és ezeket a problémákat megoldásokkal feloldják.
1: Valamilyen hasonló helyzetben van ugye a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház új szárnyának az építése, bár az is rendkívül nem, látványosan hallott.
0: Nem, a Csíkszereda városának van ilyen, tehát ami energetikai hatékonyság növelést célzó munkálat, az, ami a megyei önkormányzatnak van, az van a MÁV-ház épülete, vagy fogászati polikinek, hogy tetszik, azzal mi meg leszünk, befejezzük. Van a hatos villa, azzal meg leszünk, befejezzük, és nekünk van a megyeháza, az nagy, azzal nem leszünk meg, nem tudjuk befejezni. Csíkszeredának is van aztán vagy két vagy három épülete, amiből nem biztos, hogy mindegyiket be tudják fejezni.
1: A városháza, a városi színház?
0: Valamelyikkel ők is problémában vannak, de nem akarom mondani, mert nem tudom pontosan, de polgármester úr pont ez ennek kapcsán mondta nekem tegnap, mikor találkoztunk a folyosón, hogy nem biztatnak megoldással, én pedig mondtam, hogy hát vagy megoldjuk most, vagy megoldjuk később, mert valahogy ezt meg kell oldani.
1: Egyébként 10 órától jön a polgármester úr, majd őt is meg fogom kérdezni. Én egyébként csak egyszerűen a zajló beruházásra, mint építkezésre akartam kitérni az
0: építkezés
1: új szárny kapcsán.
0: A kórháznál, tehát a kórháznál a sürgősségi részlegnek az építkezése az jól halad. Az országos beruházási vállalaton keresztül az RMDS korábbi kormányzati munkájának az eredménye, és ott jól haladunk, ott fogunk is következő hetekben egy épületbejárásra hívni a sajtót, és ezen keresztül meg szeretnénk mutatni a Hargita megye emberek számára, hogy mi épült meg az elmúlt egy évben. Az év végéig valószínűleg befejeződik. És most dolgozunk azon, hogy az orvoslakások építése elől a problémákat el tudjuk gördíteni, illetve a tüdőfertőző építése elől is a problémákat el tudjuk gördíteni.
1: Tüdőfertőző építése?
0: Persze, ez a tüdőfertőzőnek egy új épülete.
1: Ez hány éves terv úgy körülbelül?
0: Erre finanszírozási szerződés is van, ez is az országos beruházási vállalattól kellene, csak vannak olyan tervezési, meg területrendezési kérdések, amelyeket meg kell oldani azelőtt, hogy az egész munkálat elindulhasson. Ez a következő egy-két évben, tehát az idén el kellene induljon a munkálat, de inkább jövő, és az anélés is. Tehát jövőben, jövő évben már ez látványosan kell haladjon.
1: Legyen némi öröm is az ürömben, 26,6 millió lejt sikerült visszaosztani a településeknek, 7 Udvarhely, Széki és Keresztúri településnek is a legutóbbi tanácsülésen, összben 50 település kapott kisebb-nagyobb támogatást. Tehát, hogy...
0: Most már minden település Horgita megyében, ha jól tudom, de nem vagyok biztos, mert Csík térség részéről a csíki kollégák és a elnök úr teszi a javaslatot, és nem tudom, hogy mindenkire tettek-e, de azt tudom, hogy az északi régió, Udvarhely térség és Gyergyó térség esetében minden önkormányzat már, ez a jövedelemadónak egy 6%-nyi része, amit a megye önkormányzat másra nem tud költeni, csak a helyi önkormányzatoknak a fejlesztéseinek a támogatására, és idén, mivel később is fogadtuk el a költségvetést, úgy döntöttünk, hogy a nagy részét azt megszavazzuk, hogy tudjanak haladni a helyi önkormányzatok.
1: Az az igazság, hogy nekem egy rendkívül erős háttér volt összerakva erre a mai beszélgetésre, és szerettem volna egy kicsit domborítani azokat a dolgokat, amiket elértünk már. Tehát így vagy úgy haladnak, működnek, és tényleg van sok látszata, illetve néhány dolognak van jó néhány olyan hozadéka, amiből a lakosság egész évben profitál. No,
0: igen,
1: de akkor de majd legközelebb.
0: De ezt tehát nekünk tudatában kell legyünk annak, hogy a közösségünk egy nehéz időszakban van, hiszen családok otthon érzik a hónap végén, a hónap elején, hogy nehezebbek a mindennapok, mind az elmúlt évben, vagy az elmúlt hónapokban, és ilyenkor nem jó dicsekedni.
1: Még akkor nem dicsekedésnek gondoltam gyakorlatilag azt, hogy most valaki, tehát én egyszerű városlakóként elismerem valakinek a munkáját, jelen esetben azt a megyei önkormányzatét.
0: Hagyjuk meg majd 2028-ra, ismeri, az emberek döntsék el, hogy mi volt az, amit jól tettünk, és mi az, amiben jobban kellett volna dolgozni. De az egyértelmű, hogy olyan helyzetben, amikor mindenki, tehát a családok és minden társadalmi réteg, az orvosoktól kezdve, a pedagógusokról beszéltünk, a nyugdíjasokig érzik azt, hogy valami nincs rendben, nem jó irányba megy az ország, akkor mi nem tehetünk úgy, mintha minden hónapban egy sikerlistát bemutatunk, hogy még ezt is megoldottuk, mert egyrészt mi is gyakorlatilag szakadunk bele abba, hogy ezeket úgy tudjuk kivitelezni, hogy ne sérüljön ebből a megyei érdek, és az emberek, a közösségnek az érdeke. Másrészt pedig akkor lenne igazán öröm ez a munka, hogyha az emberek, a lakosságnak a közérzete az jobb lenne. Azt még nem tudjuk most elérni.
1: Hát akkor azt kívánom, hogy lejjék örömüket a munkában jelen nehéz körülmények között is, és akkor a következő beszélgetés egyik témája vagy felütése lesz majd a turizmus, illetve a gasztroév, ami egy kicsit távlatinak tűnik, és valószínűleg, hogy nehéz is lesz a kivitelezése, de biztos vagyok benne, hogy találnak sok-sok-sok olyan helyi partnert, akik mindezt segítik, hogy meg tudjuk igazán jól mutatni magunkat jövőben, az egész világnak merjünk nagyokat álmodni. Bíró Barna Botond, köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
1: Idén is mindenkit vár a Mikóvár, amely most szombaton, június 20-án újra kinyitja a kapuit a múzeumok éjszakája látogatói előtt. A Szent Ivánéhez legközelebb eső hétvégén igazi fesztivál hangulat költözik a várudvarra. A legkisebbeket és a nagyobbakat ügyességi játékok, kézműves foglalkozások és interaktív programok várják, a varázslatos nyárestét pedig egy szabadtéri filmvetítés zárja. Érdemes lesz benézni a falak mögé is, a Csíki Székely Múzeum szakemberei különleges tárlatvezetésekkel készülnek, sőt, idén a kulisszák mögé, a titkos raktárakba és a restaurátor műhelyekbe is bepillantást engednek. A legjobb hír, hogy délután 4 órától a belépés és a részvétel teljesen ingyenes. Egy dologra kell figyelni, a helyek száma korlátozott, így a meghirdetett programokra a helyszíni információs sátornál kell majd regisztrálni. Lépjék át a Mikóvár kapu kapuját most szombaton, és éljék át a nyár legizgalmasabb múzeumi kalandját.
2: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
3: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilhao kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
5: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Mentsétek meg Romániát szövetség sem fogja támogatni az Adrián Vestel vezette kormány beiktatását, jelentette ki szerdán Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A politikus emlékeztetett, hogy az USZERE országos vezetősége már döntött a bizalmi szavazat elutasításáról. Szerinte a választók az elmúlt évben egyértelműen elutasították a PESZEDE és a Benelek korábbi szövetségének újjáélesztését, ezért pártja nem támogathatja a kijelölt miniszterelnököt. Buzoianu cáfolta azokat a találgatásokat is, amelyek szerint egyes USZERE-s parlamenti képviselők átszavaznának. Úgy vélte, a Vestel kormány akadályozná a szükséges reformokat. Az ügyvivő miniszter hozzátette, a jelenlegi kabinet több olyan intézkedést is elindított, amelyek érdekeket sértenek. Példaként a Romszilva reformját, az illegális tengerparti építkezések elleni fellépést és a környezetvédelmi ellenőrzések szigorítását említette. Kisebbségi kormány alakításáról egyeztetett az RMDSZ a Nemzeti Liberális Párt, valamint a Mentsétek meg Romániát szövetség vezetőivel, jelentette be Kelemen Hunor. A szövetségi elnök elmondta, a parlamenti erőviszonyok miatt jelenleg csak kisebbségi kabinetben lehet gondolkodni, hiszen a küszöbön álló Vestel kormány mögött nincs biztos többség. Kelemen Hunor szerint három forgatókönyv elképzelhető. A korábbi koalíció újjáélesztése, ami az RMDSZ első számú opciója, egy Penele USZERE RMDSZ összefogás, vagy egy kisebbségi PESZEDE kormány. Az RMDSZ elnöke leszögezte, egy liberális USZERE RMDSZ koalíciót akkor támogatnának, ha nem Ilija Bolozsán a miniszterelnök jelölt, míg a szociáldemokraták kisebbségi kabinetjét egy PESZEDE-s kormányfő esetén szavaznák meg. Az AUR támogatását mindegyik verzióban kizárják, a stabil kormányzáshoz pedig előre rögzített megállapodásokra van szükség a külső támogatókkal. Elégedetlenek a romániaiak az ország jelenlegi helyzetével, derül ki az Avangard legfrissebb közvélemény kutatásából. A szerdán közzétett adatok szerint a lakosság elsöprő többsége 81%-a látja úgy, rossz irányba haladnak a dolgok. Mindössze a megkérdezettek 14%-a optimista az ország jövőjét illetően. A megkérdezettek 37%-a a gazdasági válságot jelölte meg a legnagyobb problémának. Ezt követi a gyermekek jövője miatti aggodalom, míg a harmadik helyen az ukrajnai háború esetleges eszkalációja áll. A válaszadók csaknem 90%-a szerint Romániának mielőbb új kormányra lenne szüksége. A telefonos közvéleménykutatás június 9-e és 16-a között készült egy több mint 1000 fős reprezentatív mintán. A Cseneszele Refracia szakszervezeti szövetség szerdán szolidaritását és támogatását fejezte ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelő oktatási szakszervezetek tiltakozó akcióival. A szövetség közleménye szerint a tervezet jelenlegi változata a hatályos jogszabályok nyilvánvaló megsértését jelenti, semmibe veszik a pedagógusokkal szemben korábban vállalt kötelezettségeket, valamint megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka a teljes oktatási rendszer iránti megvetésnek. A szervezet szerint a diákok országos vizsgái előtt néhány nappal meghirdetett tiltakozások jogosak, és céljuk felhívni a figyelmet a helyzet tarthatatlanságára. A Cseneszele Refracia konstruktív és felelősségteljes párbeszédet kér a kormánytól, értesült az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, viszonylag magas hőmérsékleti értékekkel. 16 Celsius fok van jelenleg Csíkszeredában, 21-24 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, a hírek után vissza a közéletbe. Politika, gazdaság, beruházások. Hamarosan Korodi Attilát, Csíkszereda polgármesterét látom vendégül. 10 óra múlt 4 perccel, ez a mai kotyogó egy újabb órájának kezdete. Én Günther Ottó vagyok, meg is adom az SMS számot, ha kérdés merül fel, feltehetik bátran 0724 860 000.

0: Balán is a 2025-ben megjelent Dracula az idei év egyik legmenőbb felvételének számít. 10 óra múlt 8 perccel fülig zenékkel támadunk az egyhangúság ellen, és hogyha már a Dracula mint olyan szóba jött, akkor Korodi Attilát, a mai nap következő vendégét kérdezem arról, hol tart a mi Dracula parkunk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Akkor ez ilyen predestinált zeneszám volt.
0: Úgy tűnik, hogy ez valamiért hozta magát.
1: Gyakorlatilag az Adventure Parknak az engedélyeztetése elindult, mert az első beruházási fázisra benyújtották az építési engedélyhez a beruházók a terveket. Ennek történt egy első szakelemzése, a szakiroda visszajelez a beruházónak, hogy hol miket kell pontosítani, finomítani. Tehát elindult az a rész, ami arról szól, hogy lehessen kiadni egy szabályoknak megfelelő építési engedélyt, mert a beruházó tovább tud dolgozni.
0: Ugye a dolognak nem is biztos, hogy Dracula lesz a neve, ő mit preferálna?
1: Nem mondok semmit. Azért nem mondok semmit,
0: mert... De lenne preferencia.
1: Megvan a magán véleményem, de azért nem mondok semmit, mert ebben az esetben az a dolga az előjáróknak, és itt gondolok arra, hogy mi engedélyezés fázisban vagyunk, hogyha van egy beruházás, van annak egy a helyi gazdaságra egy nagyon pozitív kihatása, akkor azt igyekezzünk segíteni érdemben. És minden olyan kérdés, amely szubjektív területen vitatja ezt a fázist, az meg kell maradjon, azt gondolom, a közvélemény jogának, hogy ezt tegye meg, beruházza ezt, úgy látom, hogy lereagálja, van ebből egy párbeszéd, ez hasznos.
0: Jó, és akkor a városvezetőként mi a véleménye a beruházásról?
1: Az, hogy turisztikai szempontból ez a típusú beruházás nagyon sok szállás éjszakát fog hozni, és vendéglátói ebédet a vendéglőkbe és a szálláshelyekre, ez egy nagyon fontos dolog.
0: Egyébként további beruházásokról be tudunk-e számolni, mert nekem gyakorlatilag azt hiszem kettő van meg a fejemben. Egy téglagyár, ami épül, és egy szoftverfejlesztő cég.
1: Annak a beruházása lezárt, az beruházás megtörtént, az egy aktív vállalkozás a városban, kint van a Waberers mellett. A közegyapott gyár pedig, hál' Istennek, épül, nagyon sokat dolgoznak vele. Ahogy én értettem, érkeznek a technológiai beszállítások is. Nagyon komoly feladat az energetikai ellátás, ez elég komoly fejtörést okoz, és én gratulálok a vállalkozónak, hogy ekkora energia igényű beruházásnál is kitart a projekt mellett, és az infrastruktúrát tud a szervezni, hogy ez működőképes legyen, mert azért egy ilyen beruházásnak utána lesz plusz hozadéka, hogy újabb az építőiparhoz köthető beruházások telepedhetne meg pontosan azért, mert beindul egy olyan szakmai vonal, ami a térségnek erőssége.
0: Van-e további beruházás? Én nem tudok másról.
1: Most rövidítésen nincs, és miért nincsen? Hát most minden beruházó visszahúzódik, ez legyen anyaországi vagy romániai, pontosan azért, mert olyan a gazdasági helyzet, hogy ehhez viszonyulnia kell. Most az, ami a legnagyobb izgalom, hogy a csíkszedő vállalkozások, és rengeteget dolgoznak ezen csíkszedő vállalkozások, és teljes elismerésem előttük, igyekeznek a vállalkozásaikat ebben a nehéz gazdasági helyzetben fenntartani, piacképesnek tartani, nem egyszerű.
0: Önt megelőzően elnök úr, ugye Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke, annyira nem volt... Nem is tudom, hogy mi a jó szó erre, tehát nem volt egyáltalán optimista, sőt, inkább azt mondanám, hogy borulátó volt, legalábbis ami a megye dolgait illeti.
1: Nézze, az a helyzet, hogy ez egyik legkomplikáltabb időszak, amelyben lehetünk. És erről szintén kell beszélni, hogy egyfelől a bukaresti kormányzhatóságból adódó erőssége, ez egyik legkomplikáltabb időszak, amelyben lehetünk. És erről szintén kell beszélni, hogy egyfelől a bukaresti kormányzhatóságból adódó erősségek az országnak most gyengeségei,

0: ez számos olyan projekt, amelynek piaci alapú projekt volt, most kivár Magyarországon is, hogy bejöjjön Romániába, mert várják az utáni igazsági környezetnek az alakulását is. Ebből kifolyólag ez egy dupla helyzet, amelyel szembesülni kell, úgyhogy nem, most nem egyszerű, nagyon felelősségtudatos helyzetben vannak, de én annak örülök, hogy azért a és hál' Istennek az elmúlt 3-4 hétben sok csíkszeredai vállalkozóval volt időm hosszasan beszélgetni, mindenki tehetsége szerint keresi a megoldásokat, és még kitartanak hál' Istennek, és nyugodjunk mellettük, amennyire önkormányzattól függ, ugye, mert ez egy csalogatos kérdés, mennyire függ tőlünk, de amennyire tőlünk lehet, ezt a folyamatot segítjük.
1: No, de ön sikerrel járt, mert közben 2 millióval tért haza.
0: Hát hál' Istennek, hogy az a beruházás, amit lefuttattunk a Szentkirály Koskár utcákból, ugye a Koskár utcában egyáltalán nem volt semmilyen aszfaltos útburkolat, mélyásás, esővízelvető rendszereket, csatornázatot bővítettünk, javítottunk, a Szentkirály utcát újjáépítettük, annak a projektnek a kommenzeti részét hazahoztuk. Nem volt egyszerű. Tehát én ilyet nem láttam. És pontosan azért, hogy megértsük, hogy mi a különbség egy uniós projekt és egy állami projekt között, hogy időnként az érzésünk az állami finanszírozású beruházási projekteknél azok, akik ezt menedzselik, és gondolok itt a köztisztviselőkre, olyan fajta szabadossággal mérlegelnek, hogy amit szabad Eleknek, nem szabad Péternek típusú történet, és számtalan, sőt a saját projekt listáinkban is valami egy helyen lehet, máskáján nem lehet egy típusú helyzetekkel néztünk szembe. Ezt kellett legyőzni, és legyőztük, az első győzelem megvan. Tényleg hazahoztunk közel 2 millió lejt, ez nagyon fontos, mert az infrastruktúrához, további fejlesztésekhez, az önrészekhez kellenek az erőforrások, és azon menjünk, hogy a Szálinin végig gyalogolunk. Tehát most lesz várhatóan ismét 3 tanácshatározatunk, ahol a Nagy István, a Lovarda Pünkösd utca és a Három hídnak az átépítésére, modernizálására meghozzuk az utolsó döntéseket, hogy ott is a minisztérium tudjon menni a szerződéskötés fele.
1: Ez a pénz, mint olyan, ez létezik kézben? Ugye azt mondja, a román is csehén mondja, hogy nincs jön.
0: Nem, viszont annak is örvendünk, hogy úgy van, most egy törvény. A költségvetés törvény elfogadása előtt decemberben a kormány elfogadott a Szálinin programra egy kormányhatározatot, ami arról szól, hogy azok, akik új szerződéseket írnak alá, azok legelőször összegeket csak 2027-ben hivatnak le. De ez nem baj, legyen 2027, milyen kicsit az infláció is roncsa, de legalább itt van. És annak örvendek, hogy volt bátorságunk ennek a két utcának, és megtaláltuk az erőforrásait 2025-ben, és most ebben az évben le is zárjuk utolsó simításokkal, hogy megvalósítottuk, mert így akkor ez már ki van pipálva.
1: Szintén az előző beszélgetésben hangzott el, de nyilván visszatérünk rá, tehát hogy a városi önkormányzatnak is vannak olyan jelen esetben zajló beruházásai, amelyeknek kétséges a végkimenetele határidők, pénzösszegek miatt. Ugye a Városháza felújítása, a Városi Színház felújítása, gondolkodom, van-e mi?
0: Hogyne, a rengeteg autóbusz leszállítás,
1: mármint
0: a Metropoli Szövezetre, amit mi menedzselünk ugye ebből az alapból, a biztonsági kamerák rendszere, a város általános rendezési terve és a 8 darab övezeti rendezési terve elfogadása. Ne, rengeteg a portfólió. Tehát a portfólió
1: jó, de nagy. Ugye a városi, tehát a Városháza, illetve a Városi Színház épületének felújítása zajlik jelenleg. Lehet-e tartani a határidőket, illetve...
0: Hát minden így zajlik ezek közül, és akkor vegyük sorra egy picit.
1: Jó, gyorsan. Vegyük sorra.
0: A Városházánál hihetetlen erőfeszítésekkel, de úgy néz ki, hogy be tudunk férni a határidőbe.
1: Ez az augusztus, vagy a szeptember?
0: Ez a július vége.
1: Július vége, még jó.
0: Nagyon kemény, nagyon kemény. A városi, a Csiki játékszínnél olyan statikai problémákkal szembesültek a kivitelezéskor, a kivitelezők, hogy a mérnököt is kegyetlen próbára tették, és azt láttuk, hogy a mérnök hezitált válaszolni, tehát ott nem fogunk beleférni, ezért ott marad, azt gondolom, volt elő beszélgetés a megye elnökével, hogy mi az, ami elszámolható, a kormány vállalja az elszámolhatóságot. A biztonsági kamerás pályázatnál ugye végre lett kihirdetett közbeszerzés, mert egy évig ült az állam a közbeszerzési procedúrán, mert be volt listázva ezekben a statisztikailag kilistázott közbeszerzésekben, és amikor végre engedték, hogy haladjunk, akkor lett nyertes. Az eszközleszállítások zajlanak nagyon komolyan, hála Istennek, de a felszerelés az el fog törődni őszre. Az autóbuszoknál ma jön a vállalat vezetője, reméljük, hogy tartja a beruházási felelősséget, mert ott le kell szállítani 10 elektromos busz a Metropolis Szövezetre. Így van. Uh-huh.

0: akkor még mi maradt? A biciklitokat átették ugye kormányzati erőforrásra, éppen csak Attilával, mi itt a rádiódásban is egyeztettünk arról, hogy ott vannak valami határidő nézeteltérések a Városházi és a minisztérium között, mert tavasz azt mondták, hogy egy év múlva kell megvalósítani. Most pedig
1: ez melyik?
0: Ez a bicikliutak rehabilitáció építése.
1: Tehát a meglévők felújítása?
0: 5 kilométer felújítás és 5 kilométer plusz építés.
1: Kell nekünk ez jelen gazdasági helyzetben?
0: A felújítások nagyon kellene.
1: Az igen, mert az járó
0: felület. És ahol építés van, azok olyan zónák, amelyeket nagyon használják a családok. Tehát nem az van, hogy ilyen Habakuk történet. Hogy ez olyan projekt, ami az ember indította 4 évvel ezelőtt, tervezések, fázisok, végigmenetelek, jóváhagyások, ellenőrzések, és akkor ennek kell, közbeszerzés az most zajlik, eredményhirdetés előtti fázisban vagyunk, úgyhogy egy olyan történet, hogy most lehet azt mondani, hogy nem kell, ha most valahol vonalakat kell húzni, akkor ez nem az éles prioritás, de viszont, hogyha azt beszéljük, hogy jövőben lehet végrehajtani, akkor már van értelme, tehát hogy a későbbi időpontokra kerül, jelenleg nem feltételez költségtételt a Városháza részéről.
1: Ha már itt tartunk, mi a helyzet a vasúti felüljáró új híddal? Az lesz-e?
0: Igen, ugye ott ami kérdés volt nekünk, és a télen nagyon komolyan azon dilemmáztunk, hogy akkor nem fogjuk bevállalni, mert ugye, ahogy elindultunk, benne volt a városnak a már egy jó ideje stratégiai fejlesztési listájában, a mobilitási projektben a következő fázisként, és akkor, amikor oda kerültünk, hogy a tervezés megkészült, ez egy 54 millió lejjes projekt, akkor a támogatható összeg az 17 millió lej volt csak, és akkor egyértelműen az az álláspontra jutottunk januárban a Városházán, hogy ezt nem fogjuk bevállalni. Tehát, hogy ha arról beszélünk a prioritás, akkor ez most nem az a lépték. Viszont az 54 millió lejből végül az ADRI, a központi fejlesztési régió 52 millió lejt elszámol. Akkor 2 millió lejért kapni 52-t, az bűn és vétek elhalasztani, tehát ezt a projektet visszük tovább.
1: Most nem akarom azt mondani, hogy én soha nem hallottam hírekben, tudósításokban, közösségi médiában olyanról, hogy kamerakép alapján azonosítottak be valamit vagy valakit, de legtöbbször az jön szembe, hogy jelen esetben a kamera nem volt beüzemelve, nem működött, nem látta. Mi a helyzet ezzel a kamera történettel?
0: Azért kell nekünk...
1: Ki figyeli, ki adminisztrálja, mi a történet?
0: Igen, tehát azt kell látni, hogy 2017 óta van protokoll, az országos rendőrség is
1: tehát,
0: látja.
1: Tehát kell lennie egy ilyen hálózatnak, erre értem?
0: Nem, tehát, tehát a hálózat az meg volt Csíkszeredában régóta. Uh-huh. Olyan, amilyen. A diszpécsek központ az is olyan, amilyen elavult, de azért 2 hetes felvétel halmaz az létezik mindig, tehát 2 hétig létezik, ezért ha valamilyen ügy van, a rendőrség le is kéri ezt a backupot is. De 2017 óta az országos rendőrség a Városháza között protokoll alapján is látja, ugyanígy a csendőrség is. Itt aztán főleg a pápa járásnál volt ez nagyon kiélezve. Ezek a protokollok léteznek, ezek felfrissülnek, de léteznek egymagában. Ami az új beruházással jön, az az, hogy pontosan az történik, ami hiányzik, hogy legyen egy minőségi tárolási rendszer és egy diszpécser központ, hogy valóban lehessen város működtetés szempontjából is viszonyulni, mert a mostani technológia, amivel rendelkezünk, a felvételek rendben vannak, le vannak regisztrálva, le vannak mentve, de azoknak a használhatósága az olyan, amilyen. Csak akkor működik jó, hogyha van egy jelzés, utána a papír alapján, hivatalos eljárás alapján ezt kikérik. A folyamatos monitoringra nem elég gyenge a rendszer.
1: Tehát akkor gyakorlatilag az egész rendszert nem azt mondom, újra kellene csinálni, de fel kellene frissíteni.
0: Hát erre a pályázatunk meg van nyerve.
1: Tehát a meglévő kamerákat is lecserélnék.
0: Nem, kibővítjük. A meglévő kameráknak időnként lesz cseréje, de igazából kibővítődik, mert a mostani kamerarendszer az hiányosna. Tehát vannak olyan keresztmetszetek a városban, hogy nincs lefedettség, hogy történik egy cselekmény, és az időnként olyan is eljutnak a rendőrségtől, vagy csíkszeredi emberektől hírek, és nem tudunk segíteni, mert abban a keresztmetszetben nincs kamera, és nem tudod azt, hogy kiment-e az autó, vagy az illető abban a térségben, vagy nem ment ki, mi történik ezzel.
1: Lehet-e tudni, hogy jelen esetben hány kamera van felszerelve?
0: 50-valahány van az LTE fázis, tehát most úgy vagyunk, hogy mindjárt mondom, 300 lesz összesen, de ez nem azt jelenti, hogy 300 helyen, hanem 300 kamera van olyan helyszín, nagyobb kereszteződéseknél, ahol több pozíció van. Jelenleg a hulladéktárolós témában be lesz üzemelve, ugye most utolsó fázisban vagyunk, a digitális részét rendezik, de ott be lesz üzemelve a közel 50, és akkor van valamelyet több mint 50 kameránk.
1: Szóval jelenlegi 50-ből hány nem működik?
0: Szerintem annak olyan 85%-a működik.
1: 85%-a. Hát az a 15 elég sok? Az 50-ből?
0: Hát nem, ha számolunk, akkor az csak 7.
1: Úgyis sok,
0: jó, de
1: történik valami.
0: Jó, ez most így, ez így hangzik, ez tényleg sok, de közben technológiaként cserélni kell, internetet, tehát megvan, ez olyan, mint a közvilágítás.
1: Hát én ezt nem akartam felhozni, hogy őszinte
0: legyek. Nyugodtan, beszélni kell. Pont, hogy beszélni kell, mert úgy csinálunk, mintha minden rossz lenne a városban. Tehát erről beszélni kell határozottan. Tehát a kamerák is, mivel ezek nem új technológiák, régi technológiák, ezért ugyanúgy, hogy egy halogén égő kiég, ezeknél is van, amikor a technológia megáll. Annak a kicserés, ez egy folyamat kicserélődik, de lehet való máshol egy kiég.
1: Így van.
0: Ez egy mozgó, 15%-i mozgás, az nem olyan, az biztos, hogy az új lott, ami bejön, az a 200. Azok, mivel teljesen új technológiák, azokra nem fog fennállni 10 évig ilyen helyzet. De ez egy folyamatos karbantartás igények, közvilágítás. Közvilágításnál gyakorlatilag, ahol ledes lámparendszereink vannak stabilak, ahol a halogén lámparendszereink vannak, ezek a városnak kétharmada, vagy régi ledesek, azok gyengék. Arra megvan nyelv a pályázat, az AFEM-i kellene aktiválni, hogy haladjunk vele. Tehát, hogy a 2600 lámpatestet fogunk lecserélni a városban, ami nem lesz egy kis feladat, és erre nagyon készülünk, és vártuk, hogy hagyják, hogy lépjünk tovább.
1: No, de most megint visszatérek a jelenlegi helyzetre. Ki ennek a gazdája például?
0: Minek?
1: A közvilágítási rendszernek.
0: Közvilágítási rendszernek a menedzsment a következő. Van a városgazdálkodási osztályon egy témagazdember, és van egy multianuális szerződés, egy karbantartó vállalkozás, aki erre szakosult, és az végzi a karbantartást.
1: Már csak azért mondom, és most ne vegye rossz indulatnak, de ahányszor az ember kijön a művelődési házból egy eseményről, mindig sötétben jön ki. Vagy én járok túl
0: nem,
1: ritkán,
0: az más. Vagy nem, nem tudom. Ott van egy probléma, és ez igazából a lámpatestek típusa. Ugye az, ha visszaemlékszik a művelődési házban, a lámpatestek azok egy vertikálisak, amelyek felfele világítanak, és egy ilyen tükröző rendszerre
1: így
0: vissza.
1: Van.
0: Nem a legtökéletesebb rendszer. Tehát annak már mattosodnak azok a visszaverő tükrök. Tehát van azzal egy probléma, ami, és amúgy is az egész promenádon,
1: így van.
0: Az egész placon.
1: Így van.
0: A fények, amelyek tervezve vannak, azok promenádra vannak tervezve. Meg vissza kell menni az uniós beruházásra, és arra a projektkoncepció, ami akkor el volt fogadva, arra a luxok, amelyek be voltak mérve, azok nem az autós forgalom világítását, hanem a sétálást támogatták. A túl erős fények nem támogatják ezt. Ez akkor ez a koncepció, azzal épült meg uniós forrásból, abból kell gazdálkodni.
1: Én értem, de például a vasárnapi meccs után a franc sem mer végigmenni ezen a szakaszon. Éjfél körül.
0: A másik probléma, amivel szembesülni kell, amikor megépültek, ugye voltak fa telepítések.
1: Igen.
0: Hála Istennek a fák megnőttek.
1: Rendben van.
0: Na, ez azt jelenti, hogy majd a városháza megint elő kell vegyen néhány millió lejt, és le kell cserélje az egész hálózatnak a lámpatest részeit.
1: Na, az viszont már nem kevés. Mármint a 4 millió lej se.
0: Néhány millió lej, nem, mert az fel kell mérni. De hogy azt mondom, hogy az ezeket kell látni, ezek folyamatok mindig. Tehát amíg egy adott fázisban nagyon jó, például a Növényzetnél, Kossuth utcában dupláztuk a lámpatesteket járdák fele, ugye? Jobb lett, de azért el kell ismerni, hogy attól kezdve, hogy ilyen szép fáink vannak a járdák mellett, és dús lombozattal rendelkeznek, ez egy problémát kreál.
1: Ebben a kérdésben nehéz dönteni, vagy nehéz lenne dönteni.
0: Hát hogy nincsen most jó akkor, döntés most soha. Nincsen. Téli időszakban azért látjuk jobban, mert akkor lombozat leesik, és akkor azok a luxok jobban kiadódnak. Így van.
1: No, ez tény, hogy a közvilágítás helyenként azért... Nincs a csúcson, maradjunk ennyiben. Visszatérve a foci nézésre, ugye fel van állítva egy LED panó, oda ki lehet ülni, a jelentősebb meccseket pedig végig lehet nézni, úgymond nagy képernyő előtt. Ennek nagyon jó hangulata van egyébként.
0: És szükséges is. Ugye először az Európa bajnokságkor volt ez a lépésünk, utána olimpiákon, ugyancs nyári olimpia, emlékezzük vissza, hogy a Petőfi utcában volt, aztán a téli olimpia az Olomadárban volt, ami éppen most zárult. Most visszatértünk a Petőfi utcában, hogy minél több ember férjen hozzá közterületen. Ez egy jó hangulat történet. Hát sajnos, hogy mi a más kontinensen van a foci VB, ezért nem délelőttől estig nézzük a meccseket, hanem az esti meccseket lehet megnézni, amikor nincsen még csendháborítási időszak, ha 10 órakor kezdődik még egy meccs, azt meg tudjuk nézni, később már nem lehet bekapcsolni, mert azért lakóvezetet is jelent a Petőfica.
1: Azt hírlik a városban, hogy a városvezetéssel kapcsolatos nézeteltérés miatt nem nyitották újra a szeptember óta bezárt és nagyon hiányolt futópályát. Mit tud erről a polgármester úr?
0: Először is egy hihetetlen jó szakmai viszonyom a Szondi Zoltánnal. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy barátok vagyunk, hanem az, hogy érdemben mindent áttárgyalunk. Ebben a kérdésben azt gondolom, hogy volt azért két álláspont ütköztetés, de mind a két félnek a jó szándék ebben a kérdésben megvan. Nem rajtunk múlik, de mi segítünk ebben a kérdésben. Én ebben maradok, és azért nem akarok velem, mert sokszor mondhatnék annyi mindent. Egy csomó ember igyekszik jókat tenni a városért, most nem a városházára gondolok, hanem különböző klubok, egyesületek, mindenhol lehetnek kisebb-nagyobb gondok, amelyeket időnként kinagyítanak. Ebben az esetben kicsit másként gondolkodunk, de azért megoldás lesz.
1: Ez akkor konkrétan ugye a futószőnyeg lett egy részben átvágva, valami javítás?
0: Nem, bővítették az egyik pályájukat.
1: Jó, és akkor át lett vágva a futó felület?
0: Igen, van egy 20 méteres, 40 méteres szakasz, igen.
1: Igen, és csak azt állítják, hogy a város megígérte a bekötőút megjavítását. Ennek
0: mi a bekötőutat megjavítjuk többször, mert, de ugye az egy kövezéses javítás, mert annak jeleztük a sajtóban is, egy elég komoly rendes útépítés.
1: De az igaz, hogy aszfaltot ígértek odáig?
0: Mi azt ígértük, ezt rendezzük, de nem volt függvény ennek. Na ez most nem mindegy.
1: De most
0: nem
1: már az lett.
0: Attól kezdve, hogy valaki így deklarált, az emberek fejében ez lett. Az, nem azért lesz aszfalt út befele, mert kell legyen gumiszőnyek, hanem azért lesz aszfalt út befele, mert tényleg illik arra fel, hogy legyen aszfalt út. Viszont ennek az útja két út, úgy álltunk neki a télen, hogy akkor készítünk megfelelő útépítési előtervezést, tervezést, végigmegyünk ezzel a nagyon macerán, de közben várhatóan lehet, hogy abban az övezetben lesz egy magánberuházás, aminek előfeltétel a fluxus garantálás, ezért lehet, hogy ők meg kell csinálni amúgy is. Tehát, hogy van még egy ilyen időszak, amiről zajlik a beszélgetés, egyeztetés, minden fél mindenről tud, úgyhogy.
1: Igazából az embereket nem az érdekli, hogy ki miről tud, hanem mikor lesz megnyitva.
0: Jó, én addig azt tudom mondani. Városháza, ott rendelkezésre bocsátja a sportparkot, és ott van a gyermeksétány körüli gumiszőnyeg is, tehát lehet használni, de azon vagyunk, hogy ebben is segítsünk az FK-nak, hogy tudjon haladni.
1: Vencel József szakközépiskola torna termével kapcsolatosan mit tud elmondani, mi lesz vele?
0: Nem tudom a témát. Nem ismerem.
1: Egy kérdésem lenne, hogy mik a tervek Vencel, a Vencel József szakközépiskola
0: igen,
1: ja,
0: jó, igen,
1: torna
0: igen,
1: terve.
0: Megvan.
1: Jó.
0: Hét a székek, arra gondoltam. A Vencel József, ugye benne volt a nagy campus projektben.
1: Így van.
0: Amelyet a kormány megállított teljes mértékben. Most vannak egyeztetéseink a központi fejlesztési régióval, hogy ebben a régióban van még 4 campus projekt, hogy valamiféleképpen mentsük át oda. Ezek még egyelőre nagyon kezdetleges egyeztetések, tehát semmilyen konkrét vállalást nem vállalunk. Ami hál' Istennek történt, hogy elmentünk a campus projekt, akkor nem alakultunk ki ez a szoros munkafolyamat, hogy akkor a Vencel, Kós, Kájoni campusban a régi roncsokat lepucoljuk. Gondolj el, hogy mit jelent a román közigazgatás? Ahhoz, hogy olyan roncsokat le tudjunk pucolni, amelyek ott voltak, először azokat fel kellett mérni, fel kellett telekkönyvezni, építési engedélyt kellett kibocsátani a lebontásra, utána lebontódott, utána fel kellett telekkönyvezni a hiányuk, és abban fázisban érkeztünk, hogy tovább lehessen lépni. Tehát ezek azok a fázisok, amelyeket egy... az, aki nem ebben a rendszerben dolgozik, el tudja képzelni. Ez egy közel 2 éves folyamat volt, és majdnem azok a tervezési munkákat jelentettem, amit újat építettünk volna, elpucolni a roncsokat, meg könnyű buldozert oda küldeni.
1: Ez akkor ez megtörtént.
0: Megtörtént. Tehát azok simmába le vannak
1: tiszta területek. És akkor itt állt le a történet.
0: Itt állt le, mert közben akkor már megállította az országos programot, de ezzel is haladtunk, mert letisztítottuk ezeket a felületeket. Úgyhogy most, ami következik, hogy ha látjuk a fejlesztési régionál a kapaszkodót, akkor kezdjük az előtervezés, tervezés, és megyünk tovább.
1: Ha már a Székely Károly és a sportterme szóba jött, mit szokott ott csinálni a rabszállító autó az udvarban?
0: Őszintén nem tudom. Az iskolának lehet szerződése valamivel, mert a szabad, tehát
1: Tehát akkor sportolni vihetik oda.
0: Nem tudom.
1: Végül is nem, tehát nem úgy, nem
0: őszintén
1: úgy kérdem.
0: Nem tudom, az iskolának megvan a függetlensége, tehát mi az iskoláknak, és apró beszélünk is az iskolákról is, tehát mi az iskoláknak ugye teljes mértékben fedezzük azokat a részeket, ami beruházás, működtetése szükséges, fenntartás, tehát a nagy része a fizetéseken kívül az a városházi költségét terheli. de az iskolának megvan a saját autonóm függetlenségük, hogy úgy szervezi meg az életüket, hogy azt működésben tartsák. Úgyhogy ebben nem szólunk bele, ez iskoláknak a története.
1: Viszont ami jó hír, ugye, hogy június 30-án zárul ez a bizonyos nagy pályázat, történelmi léptékű oktatás fejlesztés. Így kezdtem az előző beszélgetés felütését is, és itt ütött le az elnök úr.
0: Miért?
1: Hát, hogy igazából nagy léptékű, de ne dicsekedjünk.
0: Szerintem nem, szerintem kisítő ebben az elnök úr.
1: Tehát több mint 440 tartterem lett.
0: Én megfogalmazom másként. Kegyetlen nehéz idők vannak, de...
1: Ezt ő is aláírta.
0: De a kommunizmus óta, amikor épültek ilyen-olyan beton, nem a régen beton struktúrai iskolák, azokat bebutorozták, szaklaborokat úgy, ahogy felszerelték, míg mi abban nevelkedtünk.
1: És eltelt 40 év.
0: Eltelt 40 év is. Azóta az iskolákban az informatikai laborokat leszámítva néhány butor cserét, kisebb projektet vagy felújítása, de maga a berendezés felszereltségre vonatkozólag az állam majd nem költött semmit, és az önkormányzatok is nagyon szegényesen álltak hozzá. Amikor mi az önkormányzathoz jöttünk, azt mondtuk, emberek, ez így nem fenntartható. Nem várhatod el a tantestülettől kihozza a maximumot, hogyha nincsenek eszközeik. És azzal kezdtük a történetet, hogy bejutottunk először egy nagy pályázatot, még 2020. decemberre vagy 21. téli időszak volt. A uniós forrásokra országos szinten nem bíráltak egy pályázat abból, tehát azt úgy el is dobták, de arról miről szólt? Oké, az osztályterveinket digitalizáljuk. De az egy jó tapasztalat volt, mert közben az iskolákkal elkezdtünk együttműködni. Az első fázis az volt, hogy például a Vence Józsefben vásároltunk saját erőforrásból, városházi erőforrásból munkagépeket. Befejeztünk egy másik szakműhelyt, elkezdtünk az iskolákkal beszélgetni arról, hogy mit kell az iskolákban a felszereltség szintjén tenni, és akkor megérkezett a pennerelés időszak. És Csíkszereda azért vállalta külön, hogy ezt az egészet végig zongorázza, mert nekünk van közel 10 000 óvodástól, amíg iskolában járó, óvodában járó gyerekünk. Nekük felszereltséget kell adni az iskolában, és ezért több mint 440 terem szaklabort újra bútoroztunk, teljesen bedigitalizáltunk. Ez mit jelent? Okos képernyők vannak benne, van Opuszban még kivetítő is, vannak benne számítógépek, szkennerek, nyomtatók. A 18 természettudományi szaklabort újítottunk úgy fel, azt jelenti, hogy bútorozatot is kapta, de főleg belső kísérletekre, didaktikai eszközöket. 10-valahány darab pszichopedagógiai laboratóriumban vittünk be eszközöket, miért, hogy tudjanak dolgozni az iskolai pszichológusok a gyerekekkel, mert rengeteg feladat van, logopédiai vagy mentálhigiénai feladat. Azon túl minden szaklabortól szaklabort felszereltünk berendezésekkel, szakműhelyek. 1,5 millió leértékben a szakműhelyekben, 4 szakközépiskolánkban, legyen az a Székely Károly mechatronikától a Kányi Jánosi fodrászat vagy konyha felszereltségen át a fa megmunkálási Koskároig vagy Venceig, mind, vagy vizgást szerelő szak. Olyan gépeket vittünk be, meg a mesterek elmesélték, nem láttak ilyet még iskolai környezetben, és van olyan technológia, mert a cégeknél is elég hiány a szeredában. A gyerekek érdemben tudnak tanulni az eszközökön is. Én azért mondom, ez történelmi léptékű, mert egyszerre most 3 év alatt akkorát léptünk, hogy az iskoláinknak ez a típusú felszereltsége a legtöbb esetben felzárkózott a mai követelményekhez. Ez egy nagyon fontos, mert most amúgy szegénység van. Tehát most, amikor tényleg minden pénzre megvan a hely, le tudtunk hírni egy nagyon nagy arányú uniós finanszírozást, és megvalósítottuk akkor, amikor tényleg nem egyszer van a mai világ. Úgyhogy én azt gondolom, hogy merjünk nagyokat álmodni, és ehhez hozzáigazodni, mert ez beigazolódott, hogyha jól álmodtunk és terveztünk, megvalósítottuk.
1: Akkor én most elmondom ezeket a tényeket számokban, aztán előveszem a kedvenc veszőparipámat.
0: A butort. Szóval...
1: Ne. Tehát 20 oktatási intézmény, 442 tanterem, új butorzat és felszerelés, több mint 3500 digitális eszköz, több mint 29 000 darab eszköz és berendezés, 4 korszerű szakműhely, 18 természettudományi tanterem, 14 informatikai laboratórium, 21 szaklabor és 18 pszichopedagógiai terem, és ez nem csak a papíron létezik, hanem a valóságban ez megvan.
0: Hála Istennek, igen.
1: Mondjuk a bútorra nem akartam kitérni, azzal az a baj, hogy kényelmetlen, ugye?
0: Igen, hát ez egy ilyen új standardok, nyűgösek, de amúgy érdekes, hogy tényleg, amikor elbeszélgettünk a szakemberekkel, ugye a székek témája merült fel, hogy miért ilyen merev, hátgerinc téma.
1: Mert hogy ez, azon úgy kell ülni, hogy ez jó legyen.
0: Na, de el kell ismerni, hogy nem egy kényelmes történet ez a megoldás, de hát ezek a standardok, amelyekkel kellett dolgoznunk. Én azt mondom őszintén, hogy van, amikor egy polgármester, amikor dolgozik, akkor felméri maga fele, hogy akkor hogy állunk hozzá a munkánkhoz. Nekem volt egy álmom, és ez az álomnak azért eléggé ez a része teljesült, hogy az iskoláinknak ezt a részét tegyük rendbe. Én még látom azt, hogy hol kell iskolahálózatunkba javítani, és látjuk azt a testületben is, az önkormányzat, sokat beszélgetünk róla. De az, hogy ezt meg tudtuk valósítani, már úgy szokták mondani, már ez is azt mondja, hogy oké, elvégeztük a munkánkat, akkor most már lehet, hogy átadhatjuk a stafétát. Tényleg?
1: A számból vettek ki a
0: szót. Mert hogy hihetetlen az, hogy amiről álmodunk évtizedeken keresztül, azt meg tudtuk valósítani most egy ilyen lefog. Jó volt az a kontextus. Én azt gondolom az is, hogy a kormány 2021-ben nem reagálta el azokat a pályázatokat. Az arra sarkolt bennünket, és nem csak bennünket, hanem számos nagyvárost, hogy üssük az asztalt, hogy emberek megoldás kellenek. Ha lesz új alap, írjatok ki erre kiírást, tudjuk ezeket, mert ezek fontos dolgok. És végig a Penerében ez beteljesül. Tehát ha a Penerének van egy pozitív oldala, ez az. A kampusz például nem, de ez az.
1: Egyébként, ha már a székek mint olyan szóba jöttek, akkor nekem is az jutott eszembe a Csíki mozi kapcsán, hogy jó van, az úgy kényelmetlen, mindegy, haladjunk. De legalább lesz légkondi idén nyáron.
0: Igen, beruházás. És hál' Isten megtaláltak. Amúgy érdekes volt, hogy milyen technológiai malőr miatt nem működött a légkondi. Hál' Isten megkapták az a szakembert.
1: Szerintem az sosem működött, ha engem kérdez.
0: Nem működött, de hogy miért nem működött, azt nem tudták megmondani rendesen.
1: Nem volt megcsinálva rendesen.
0: Volt egy olyan technikai igriz benne, amit végre egy külföldön hazatelepedett szakember megtalált, és ebből kezdve lehet most már felújítani. De amúgy a Csíki mozi. Én meg szeretném köszönni a Csíki mozinak a munkaközösségének. Mert az, hogy országos szinten benne vagyunk, első
1: hetedik,
0: akkor az első hét.
1: Jó, az egytermes moziban.
0: Nem baj. Tehát az első hét egytermes moziban, országos szinten, úgy, hogy közben nekünk a hétfőket szerda, az kulturális térként működik, és csütörtök, péntek, szombat, vasárnap az, amikor moziként működik, ez egy hihetetlen erős visszaigazás annak, hogy jó döntés volt, amikor a mozit ebben a fajta formában elkezdtük működtetni, és én köszönöm a munkaközösségnek a hozzáállást, és neked is amúgy, és nektek is, mert felkaroltátok azt az ügyet, ami fontos. Tényleg a blockbusterek itt kell legyenek a moziban. Ez egy olyan kérdés, amelyek, és a blockbusterben nem csak kereskedelmi részre gondolok, hanem arra is, ami egy kicsit a apropó Cannes Fesztivál, hogy az is blockbuster, mert csak egy más műfajban, de az, hogy ezeket a filmeket el tudjuk hozni, és nem az, hogy vajon megérkezik-e, hanem mindenki számít arra, hogy be fog jönni, sorba kell érjen a film, és ez egy hihetetlen jó dolog, és közben viszont ahogyan az elődeink megterveztették a mozit, és ez tényleg le a kalapot, hogy ebben az irányba haladtak, a mozi megmaradt kulturális térként is. Tehát, hogy a kulturális térként is tud működni.
1: No, de visszatérve, az, hogy székek cseréje nem lesz, az már tény. Viszont az, hogy lesz légkondi, az már tény. Mi volt ez a hoax, vagy nem tudom, hogy fogalmazott? Miért nem működött mostanig?
0: Annyi mérnöknél, én tudom pontosan a csapattal a moziból, annyi mérnököt hoztak rá, nézték végig, nem találták. Hazak egy külföldről jön egy olyan ember, aki ilyen rendszerekkel dolgozott, és mondjuk, ha jól tudom, egy kis vállalkozó léptékű. Tehát, és pont nála volt az a tudás, ami rájöttek, hogy hol van a hiba rendszerben. Úgyhogy ezt kellett most korrigálni.
1: Jó, de mi volt a hiba?
0: Most nem, ezt a részt tényleg nem vagyok technikus. Köszönöm a kérdést, azért mindent egy fogalmasra nem kell, pont ennyire tudjon. Jó. Vezérlési meg fluxus technikai kérdés volt.
1: Fluxus technikai kérdések kipipálva, mikor lesz ebből működőképes rendszer, mert lásd Fjord, mindenki a saját zsírjában rotyogott.
0: Igen, tényleg. tudunk róla, megválaszoljuk ezt együtt a mozival, most nem merek el nevükben beszélni, mert hál' Istennek, hogy ezt a ProSicul saját oldalán viszi tovább.
1: Az tény, hogy már a közbeszerzés zajlik, legalábbis úgy írta a Hargita
0: népe. Akkor szerkesztőt, ezt jobban tudod, ezt a fázist. Azért mondom, mert hál' Istennek, hogy annyi folyamat van a Városháza körül párhuzamosan, hogy valamire direkt rálátásom nincs, és nem szabad rálátásom legyen éppennyire mindenre, mert akkor nem tudnám végezni a munkával.
1: Lehetne a Penge tömbház alatti gangba világítást tenni minél hamarabb, írja egy hallgató?
0: Lejegyzem.
1: Ott nem is tudom, volt-e valaha?
0: Nem tudom.
1: Szerintem nem. Na mindegy, lényegtelen. Le kell jegyezni, ez a lényeg.
0: Lejegyzem. Köszönöm a jelzést.
1: Ugye, ahogy mondtam korábban is, ott tényleg elég sötét van, no. Az az igazság, hogy kicsit sötét van arra fele.
0: Igen, mert hátul a penge mögött is ez a belső lakott negyedi világítási erőség van, kint is a majláton, hogy azok a típusú világítások, úgyhogy megnézzük akkor ezt. Köszönöm
1: azt
0: a jelzést.
1: Azt nézem, hogy mi van nekem még ide felírva, sok minden, csak ezek ilyen nagyon lájtos témák. És úgy egyébként benne vagyunk a vitába, úgyhogy...
0: Nem vita, ez csak pörgősen értelmezünk dolgokat.
1: 07-24-860-ezer, ha van valakinek még kérdése felteheti, úgy nézem, hogy nagyjából a kérdések mind elhangzottak, amik beérkeztek mostanáig. Metropolis övezetet említettük ugye az elektromos buszok szintjén, kapcsán, de hogy 2 darab tájékoztató panó lett oda nemrég kihelyezve
0: a Metropolis övezetbe. Több minden zajlik a Metropolis övezetnél. Zajlik egy nagy projektünk, a Borizek útja projektje, ami arról szól, hogy a mostani kerékpáros, községi, városi, megyei út hálózatra ráfűzni azt a fajta konnektivitás, hogy aki eljön Csíkszeredába, Csíki falvakba turistaként, az tudjon több napra magának kerékpáros, pihenő, szabadságos programot szervezni. A Borizek útja kivezet 82 történelmi hagyomány, vagy inkább kifejezetten jobb, hagyományos ásványvíz Boriz forrásot kivezetni. Összeköti a legfontosabb csíki medencei műemlékeket, erre fogjuk rátenni majd a gasztropontokat, erre tevődnek rá azok a kisiparos, kézműves műhelyek, amelyek gasztróban, dizájnban, más kézimunkát igénylő, manufaktúrát igénylő tevékenységekben aktiválnak Szeredában és a környező falvakban, azokat is látogathatóvá legyenek. Tehát egy slow turizmusra a Metropolis készít elő egy nagyon szép projektet.
1: Ezeknek ez a gasztroév része.
0: Nem, ez Borizek útja, jó. De viszont a csúcsra járatás akkorra lesz. Uh-huh. Ezen a nyáron már a táblarendszerek meglesznek, és utána a háttér webalapos rendszer már megvan, és erre építjük rá majd az egész turisztikai koncepciót a Csíki medencében. Ez nagyon fontos. És ehhez oké egészen a Hallgitafürdői nagy turisztikai projektünk, valamint a Csíksomély bejárási jelrendszeres projektünk. Honnan indultunk el? Onnan, hogy és közben, hogy a projektet kezdtük vinni végig, és kezdtük lejárni terepen a Csíki medencét, rájöttünk arra, hogy a rég számtalan egyesület, alapítvány, akár közintézmény állított fel az értékes lápoknál biodiverzitást megjelenítő helyeknél táblákat, amelyek tényleg olvasmányosak, megértjük, hogy miért is fontos az. És ezek a táblák gyakorlatilag az akkori pályázatok lejárása után gazda nélkül maradtak. És akkor úgy döntöttünk, hogy megkérdezünk minden táblatulajdonos, ha engedi, mi Metropolisként ezeket felújítjuk, felfrissítjük azért, hogy akik arra járnak, arra kerekeznek, arra sétálnak, ott akarnak eltölteni néhány órát vagy percet, az tudja átlátni azt, hogy hova érkezik, mi történik ott, milyen növény vagy állatvilággal találkozik. Egy nagyon szép projekt, és ezt szeretik a polgármester kollégák is, úgyhogy jönnek a jelzések, hogy még hol újítsunk fel ilyen táblákat. Az első két tábla, ahol így felújított, az volt a Szent János templomnál, ugye az Delne határában, azt sokan ismerik a Vásárút mentén, a második pedig Bozsóa felső fejében a Borvíz forrás környékén, és ez egy folyamat lesz. De ezeket igazából úgy kell tekinteni, hogy ezek össze fognak állni egy Borvizek útja teljes ernyő koncepció alá.
1: Azt ugye abban egyetértünk, hogy a táblák felfrissítése a Borvizek útja legtöbb stációjánál nem elég.
0: Nem. Tehát az, ezért van az például, hogy a fent Bozsovánál is ott volt a közbirtokosság, a Szent Szépvízi Önkormányzat, meg a bozsovai emberek is próbálták felfrissíteni helyeket is. Lesz egy találkozónk Sószékfürdőn lent a Csíkozmása most a nyár folyamán, ahol van egy-két jó példa.
1: Az akkor elképzelhető, hogy idén nyáron mondjuk egy-egy nyári népi feredőben egy kicsit csobbanhatunk? Nyilván ez nem strand, tehát
0: nem,
1: ne így értsük.
0: Nem. Tehát hogy az, hogy kezdünk olyan megoldásokat találni a népi feredőknél, ami fenntarthatóan felújítható. Tehát uh-huh. Erről indul el a párbeszéd, mert tehát a medencében és így a patakok fejében olyan szép népi fürdőink vannak, hogy annak valamilyen szintű visszahozása szükséges.
1: Ez se jó is, hasznos is lenne.
0: De egyébként lehet, hogy az első beruházások, amelyek nagyon nagyok voltak, rengeteg faanyaggal, nagyon értékben, azok olyan elrugaszkodott helyzetek voltak, hogy annak a karbantartása sokkal nehezebb, ezért ki kell alakítani azt a köztes részt, ami fenntartható, minden évben karbantartható, tényleg egy rekreatív pontot fog jelenteni az odalátogatóknak, és közben az önkormányzatoknak vagy a közbiztosítóknak nem nyűg, hanem egy esély. Egy
1: tehát magyarán tartósabb műanyag fele
0: nem, nem, inkább az, hogy például ezek a nagy feredők. Uh-huh. Nem kell nagy medencék, ahogy szokták mondani, igazából főleg egy-egy helyen lábáztatók kellenek, ahol lehűsülsz ott vagy, élvez a borvízforrását. A borvízkot ki van takarítva, van egy pihenőhely,
1: pontosan.
0: Van uh-huh. egy filegóri, akár természetes fákból megoldva. Tehát ezt az átigazolást kellene megtanuljuk és szervezzük, és akkor egy kicsit ilyen kaláka módszerben a településekkel kezdjük újra felfrissíteni a fürdőinket.
1: Ez nagyon jó lenne, mert a kezdeményezés az rendkívül jó volt, csak valahol ott időközben, nem tudom, elhalt. Vagy...
0: Azért nagyon szép történet volt, azt kell látni, hogy mögötte, ugye akkor volt egy magyarországi kurázsi, ennek a, mindig, ha valamilyen beruházunk, annak van egy fenntartási oldala is. És ha a fenntartási oldala nincs jól kitalálva, akkor az egész nem működik.
1: Mi a véleménye a polgármester úrnak, és ezt egyébként én is kérdezni akartam, ugye a legutóbbi tanácsülésen felmerült egy strandfesztivál ötlete.
0: Az a reggeli, jó. Ezt konkrétan megbeszéljük. Nem, most nem fogom a véleményt, mert mindig a részletekben rejlik.
1: De egyébként egy hallgató kéri, hogy mi a véleménye róla.
0: Még tehát, nincs véleményem róla.
1: Megértette. Tehát akkor ez nem elképzelhető, vagy nem életképes, vagy nem működik.
0: Nem, nem. Az a baj, hogyha most véleményt formálnak, akkor nem tudnék tárgyilagos lenni. Tehát én kértem azt, hogy jöjjenek be, kicsit beszéljük át a történetet, nézzük meg előny mindenféle rezzenetét, és akkor lehet vélemény formálni róla.
1: Megértettem. Újabb kérdés merült fel, mint olyan milleniumi templom és plébánia közötti útszakasz. Borzalmas, le kéne végre zárni. Írja egy hallgató.
0: Igen, itt a plébánia... Én szerintem jó szándék alá hozzá, ő szeretné saját erőforrásból újítsa fel, várja most is, le fogjuk zárni, ha Isten megsegít bennünket a nyáron a város központi részének a Puzzát. Az a Puzzcsécs, ez a híres hírhet Puzzcsécs, vagyis a központi zóna Puzza, onnantól kezdve abba bele van téve, hogy ez gyalogos és autós közös forgalmi övezet, és onnantól kezdve a plébánia tud lépni.
1: No lám, egyre gondolunk-e, van egy rendkívül híres idézet, apropó útszakasz.
0: Nem, nem gondolta semmire.
1: A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve.
0: Igen, de most ez van. De ez a pokolt erre részen nem értem. Tehát én azt gondolom, hogy a plébániának jó szándéka meg, ami ezt felajánlott úgy évekkel ezelőtt, hogy addig is adják át nekünk, felújítjuk, majd miután lejár a garanciája annak a felújításnak, át visszaadjuk a plébániára. A plébánia ragaszkodott hozzá, hogy ezt ő saját maga valósítsa meg, ezért most mi abban tudtunk segíteni, hogy a központi övezetrendezési tervében a plébánia, mint tulajdonos, és neki az igényeit beépítettük.
1: Azt kérdezi egy hallgató, hogy mi történt azzal a sztorival, ugye a pünkösd utáni oltára parkolás történet, ez hol tart jelenleg?
0: Én amit tudok, és innentől kezdve az ember keveset tud, amit tudok, hogy bűnvádi eljárások vannak.
1: Mert hogy ezt a rendőrségnek dinoficio, hogy is van magyarul ez?
0: Ez hivatalból.
1: Tehát hivatalból el kellett ezt indítani.
0: Nem csak egy pozitív rész az, hogy az országos rendőrség nagyon proaktív volt ebben, tehát őket is mélységesen felháborította a történet.
1: Jogosan.
0: És nagyon szoros az együttműködés a helyi rendőrség és az országos rendőrség között ebben a kérdésben. Apropó, beszéltünk a kamerarendszerekről, stb. Tehát azonosítások, hogy ennek van egy hivatalos útvonala, de ez áttér bűnügyi részre, mert szakrális térnek a megsértéséről beszélgetünk.
1: No, a szakrális térben hamarosan újabb rendezvény lesz, ismét azt hiszem július 4-e, ugye?
0: Mindig az első hétvégéje júliusának, hál' Istennek, hogy ezer székelyen találkozója, a Hajdúta Székely Népi Együttes, Csíkszereda Városháza és a Szépvízi Házigazdák most újra neki fogtak szervezni, úgyhogy adja Isten, hogy egy szűk hónap múlva tudjunk találkozni a nyerekbe.
1: Egyébként sokakban felmerült a kérdés, miután ugye két nagy koncert is volt a somlyói nyerekben, ugye a Bagosi Brothers, illetve az István a Király nagy produkció. No, tehát ezt tekintve előzménynek, sokakban felmerült a kérdés, hogy miért nem lehet azt a teret jobban kihasználni ilyen típusú rendezvényekre? Tudom, hogy szakrális térnek számít.
0: Egy, én azt gondolom, hogy műfaja válogatja.
1: Például,
0: nem lehet. Ki lehet használni, de ennek mindig az elég komoly anyagi erőforrási vonzata van. És most nem az az év van. meg minden egyes ilyen nagy produkciónál azért a magyar erőforrások is sokat számítanak. Tehát ezt is oda kell számolni. Az ebben az évben kiszámíthatatlan. Tehát egy közös tervezés ebben az ilyen történetben, az a következő években újra fel kell fűződjön, ki kell bontakozzon. És általában amúgy ezek a kezdeményezések az alkotóktól jönnek. Megkeresnek, elkezdünk beszélgetni róla, megnézzük ezeknek a lehetőségeit, mérlegeljük, egyeztetünk a Ferences Kolostor szerzeteseivel, egyeztetünk a közbirtokossággal, eljutunk egy közös nevezőre, és utána indítjuk be a projektet, hogy akkor fundraising lehet-e, nem lehet-e, és mindig a Bagosi az egy éve azért kezdődte az egész tervezés. Az István királynak egy 3-4 évvel azelőtt kezdtük el a tervezését, tehát az egy nagy volumenű dolgok voltak. Most a közeljövőben nem látunk ilyet, de azt gondolom, hogy nem is kell folyamatosan ilyen típusú eseményeknek mondjam azt, hogy ritmikusszerű kihasználtsága fele menni, hanem pontszerűen kell jó produkciókra, jól összerakott közösségi történetekre kihasználni azt a teret.
1: Most nagyon gondolkodom, hogy kinek volt az ötlete, hogy miért kellett egy rendezvényt bezsúfolni valahová, mikor ott van a nyereg. Onnan jutott egyébként
0: nem
1: eszembe
0: tudom,
1: ez a kérdés.
0: Tudom. Tehát a nyeregben még lesz amúgy ebben az évben is várhatóan egy érdekes történet, ugye a Szent Ferenc Alapítvánnyal együtt, azt kell tudni, hogy Hunyadi János év van Romániában, a Márton Áron év mellett, és az is érdekessége, hogy az ugye a Csíkjánben is gondolkodott ezen, hogy Hunyadi János döntése értelmében, jóvágyása értelmében jöttek a ferences szerzetesek Csíksomjóra. Van egy érdekes kötődés, amerről nem beszélgettünk, mert valahogy eltörpült a rengeteg más történelmi jelentőségű Csíksomhoz köthető esemény miatt. Viszont a Szent Ferenc Alapítvány közösen van egy vállalás, és ez irányban mozgolódunk, hogy a városnapokkor vasárnap fent legyenek középkori játék jellegű programok. Aminek lehet megvan a helyen, lehet nem, ezzel kell próbálkozni.
1: Hát ezt az idő eldönti igazából.
0: Az idő eldönti, de a lényeg az, hogy ez irányban is van mozgolódás, apropó, hogy azt a teret ki lehet-e használni olyan dolgokra, amelyek kötődnek a történelmi szakrális térhez.
1: Egyébként úgy tűnik, hogy a hallgatók olvassák a gondolatait, mert csak amúgy előzik meg az elhangzottakat kérdésekben. A városnapokra milyen programok lesznek, valami jó lesz-e? Szerintem igen. Szerintem igen erős. Elég izmos programja lesz az idei városnapoknak, ahhoz képest, hogy a gazdasági helyzet elég szűkös.
0: Szerényebb költségvetéssel megyünk bele, de igyekeztünk minél több interaktív közösségi programot felfűzni rá, és remélem, hogy tényleg egy városünnep lesz.
1: Tehát a magyar bandát őt már biztosra tudom, nyilván ez csak ilyen mende-monda, de tudom én. Sárik Péter triót is tudom Koszikával, illetve egy nagyon erős magyarországi lemezlovas neve is, mint olyan felmerült. Mit tud ön?
0: Hát amit már tudunk, úgy néz ki, hogy akkor a román énekes kódáló Lidia Bublé jön, ami a műfajban az tényleg
1: egy erős
0: név.
1: Abszolút.
0: A többi megalakul. Azért érdekes, hogy az év elején, mikor néztük a nyári szezon, tudtuk, hogy kevesebb erőforrásunk lesz, oda próbáltunk figyelni elérhető áron együttesekre. Aztán egyszer csak valamiért most így nyáron néhány dolog visszamondódott, tehát hogy Magyarországon is beindult, úgy néz ki túlságosan most az a koncertszolgáltatói turizmus meg projektportfólió, mert volt, aki végül nem vállalta be azt, hogy megérkezik Csíkszeredába, földrajzi.
1: Volt, akinek meg
0: miatt
1: nem lehetett megérkezni Csíkszeredába, se. Gondolom én. Mondta, hogy koncertturizmus. Tehát voltak, akik, most gondolok a Tusványosra, befértek, voltak, akik nem fértek. Azért mondom Tusványost, mert olyan nevek merültek fel az idei felhozatalban, hogy wow!
0: És emiatt lesz olyan Tusványos, aki már Szeredába kellett volna legyen, és akkor, ha már oda megy, aki hitte azért, akkor már Csíkszeredába, azt mondtuk, oké, lemondjuk. Tehát hogy mondok ilyen példát is.
1: Aha.
0: Tehát van ilyen is, hogy akkor azt kell döntsük, oké, most nem lehet egy hét különbséggel ugyanazt a bandát két helyen. Már például a magyar banda mind a két
1: ott
0: fel,
1: is lesz, így
0: de
1: van.
0: Ez egy teljesen más műfaj. Tehát, hogy az egy olyan műfaj, ahol ez rendben van. Viszont a nagyon nagy koncerti típusú műfajban tényleg most nem lehet az, hogy egy héten Tusványoson lent van. Hiába mi hamarabb szóltunk, és akkor Csíkszeredába is legyen, mert az úgy nem. Inkább akkor keresünk olyan együttest, ami kiegészíti az egész nyári palettát.
1: Az az igazság, hogy én életemben annyi embert nem láttam a Mikóvárban, mint amennyi a magyar banda legutóbbi fellépésén volt. Tehát, hogy Életemben nem láttam ilyet, pedig elég sokat éltem már.
0: Az egy hihetetlen élvezhető. Tényleg, ahogy közel lehet hozni a népzenei műfajt az emberekhez, mai olvasatban az hihetetlen.
1: No, tehát akkor Lydia Bublé neve is felmerült. Még feltételezem, hogy hamarosan jönnek a további bejelentések.
0: De az én szempontom azért, most őszinte vagyok, fontosak az esti koncertek, de az egész hosszú hétvége a fontos. Tehát, hogy annyi is szép történet, ami párhuzamosan megy a Mikovár tér, vagy a városi park terében, vagy a fiataloknak kialakított része, vagy az csomó szép történet fog együtt működni, és ez a jobb a városnapban, hogy ilyen közösségi jellegű felfűzése van, és ezt szeretjük.
1: Én azt látom egyébként a csíki fogadtatásban, hogy az emberek, vagy mondjam azt, hogy mi, tehát ne vonjam ki magam belőle, megszoktuk a jót. Tehát ezeket a szép történeteket már ilyen teljesen természetesnek, magától értetődőnek vesszük, ezért van sok ember rácsuppanva a koncertekre, mert az nyilván az évről évre változik. Mind a mellett,
0: hogy ez igaz, ez igaz amúgy, tehát van. Hogy a rengeteg jó dolgot is meg lehet szokni, és az olyan rutinál válik.
1: Hát, hogy igen, hogy
0: igen, pontosan. De közben amögött rengeteg munka van és erőfeszítés, és csak akkor látjuk, hogy milyen kár, hogy nincs meg, amikor nem tudjuk megszervezni. Van ilyen is.
1: És milyen jó egyébként, nem tudom, hogy mennyire van benne a témában, de feltételezem, hogy nyakig, hogy sikerült megmenteni a jazz olyan értelemben, hogy idén is lesz, azaz biza, nem marad el.
0: Biza. És na, én most erre csak azt tudom mondani, hogy köszönöm azoknak a vállalkozóknak, akik vállalták azt, hogy a Jazz Fesztivált együtt mentsük meg.
1: Tehát, hogy kirántották, nagyon helyes. Bízunk benne, hogy ennek lesz a továbbiakban folytatása, ilyen-olyan kis kitérőkkel, anyagi kitérők nélkül,
0: ez
1: mondja
0: a
1: múlt zárójelben.
0: A jó szándék vissza pokolba egy nagyon érvényes volt. Beszéljünk arra, van egy nagyon-nagyon lelkes főszervező, Szilágyi Nóra, szíve lelke benne van, ennek él, és a jogszabályok úgyis kifognak vele.
1: Hát jó, egy emberként nehéz azért nehéz. Az állammal szembe nehéz. Menni. Nehéz. Jó, kibeszéltünk mindent és mindenkit?
0: Nem tudom.
1: Hagyjunk témát a legközelebbi találkozásra is. 2 perc maradt hátra 11 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Minden kérdés, ami bejött, az meg lett válaszolva. A gang alatti világítás fel lett jegyezve. Korodi Attila, köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
2: Fan FM. Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Fokozott ellenőrzéseket végez június 21-éig a közutakon a rendőrség. A Roadpol Alcohol and Drugs elnevezésű nemzetközi akció célja a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint az alkohol és vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés visszaszorítása, tájékoztat a Hargita megyei rendőrség. Fokozott ellenőrzések különösen a magas kockázatúnak minősített útszakaszokon és időszakokban lesznek, a járművezetők ellenőrzéséhez szükséges technikai eszközök használatával. Június 19-én 24 órás folyamatos ellenőrzésre és megerősített rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés súlyos kockázatot jelent mind a sofőr, mind a közlekedés többi résztvevője számára, és akár büntetőjogi következményekkel is járhat.
2: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fan FM. Vigyázzunk egymásra! Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dédémán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dédémán. Segít, hogy terveid mindig valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Reklámot hallottak. Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Idén is mindenkit vár a Mikó Vár, amely most szombaton, június 20-án újra kinyitja a kapuit a múzeumok éjszakája látogatói előtt. A Szent Ivánéhez legközelebb eső hétvégén igazi fesztivál hangulat költözik a várudvarra. A legkisebbeket és a nagyobbakat ügyességi játékok, kézműves foglalkozások és interaktív programok várják, a varázslatos nyárestét pedig egy szabadtéri filmvetítés zárja. Érdemes lesz benézni a falak mögé is, a Csíki Székely Múzeum szakemberei különleges tárlatvezetésekkel készülnek, sőt, idén a kulisszák mögé, a titkos raktárakba és a restaurátor műhelyekbe is bepillantást engednek. A legjobb hír, hogy délután 4 órától a belépés és a részvétel teljesen ingyenes. Egy dologra kell figyelni, a helyek száma korlátozott, így a meghirdetett programokra a helyszíni információs sátornál kell majd regisztrálni. Lépjék át a Mikóvár kapuját most szombaton, és éljék át a nyár legizgalmasabb múzeumi kalandját.
3: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Fan FM rádió. Fülig zene.
4: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Mentsétek meg Romániát szövetség sem fogja támogatni az Adrián Vestel vezette kormány beiktatását, jelentette ki szerdán Diana Buzsajánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A politikus emlékeztetett, hogy az USZERE országos vezetősége már döntött a bizalmi szavazat elutasításáról. Szerinte a választók az elmúlt évben egyértelműen elutasították a PESZEDE és a PENELEK korábbi szövetségének újjáélesztését, ezért pártja nem támogathatja a kijelölt miniszterelnököt. Buzsajánó cáfolta azokat a találgatásokat is, amelyek szerint egyes USZERE-s parlamenti képviselők átszavaznának. Úgy vélte, a Vestel kormány akadályozná szükséges reformokat. Az ügyvivő miniszter hozzátette, a jelenlegi kabinet több olyan intézkedést is elindított, amelyek érdekeket sértenek. Példaként a Rom-Szilva reformját, az illegális tengerparti építkezések elleni fellépést és a környezetvédelmi ellenőrzések szigorítását említette. Kisebbségi kormány alakításáról egyeztetett az RMDSZ a Nemzeti Liberális Párt, valamint a Mentsétek meg Romániát szövetség vezetőivel, jelentette be Kelemen Hunor. A szövetségi elnök elmondta, a parlamenti erőviszonyok miatt jelenleg csak kisebbségi kabinetben lehet gondolkodni, hiszen a küszöbön álló Vestel kormány mögött nincs biztos többség. Kelemen Hunor szerint három forgatókönyv elképzelhető. A korábbi koalíció újjáélesztése, ami az RMDSZ első számú opciója, egy PENELE USZERE RMDSZ összefogás, vagy egy kisebbségi PESZEDE kormány. Az RMDSZ elnöke leszögezte, egy liberális USZERE RMDSZ koalíciót akkor támogatnának, ha nem Ilija Bolozsán a miniszterelnök jelölt, míg a szociáldemokraták kisebbségi kabinetjét egy PESZEDE-s kormányfő esetén szavaznák meg. Az AUR támogatását mindegyik verzióban kizárják, a stabil kormányzáshoz pedig előre rögzített megállapodásokra van szükség a külső támogatókkal. Elégedetlenek a romániaiak az ország jelenlegi helyzetével, derül ki az Avangard legfrissebb közvéleménykutatásából. A szerdán közzétett adatok szerint a lakosság elsöprő többsége 81%-a látja úgy, rossz irányba haladnak a dolgok. Mindössze a megkérdezettek 14%-a optimista az ország jövőjét illetően. A megkérdezettek 37%-a a gazdasági válságot jelölte meg a legnagyobb problémának. Ezt követi a gyermekek jövője miatti aggodalom, míg a harmadik helyen az ukrajnai háború esetleges eszkalációja áll. A válaszadók csaknem 90%-a szerint Romániának mielőbb új kormányra lenne szüksége. A telefonos közvéleménykutatás június 9-e és 16-a között készült egy több mint 1000 fős reprezentatív mintán. A Cseneszele Refracia szakszervezeti szövetség szerdán szolidaritását és támogatását fejezte ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelő oktatási szakszervezetek tiltakozó akcióival. A szövetség közleménye szerint a tervezet jelenlegi változata a hatályos jogszabályok nyilvánvaló megsértését jelenti, semmibe veszik a pedagógusokkal szemben korábban vállalt kötelezettségeket, valamint megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka a teljes oktatási rendszer iránti megvetésnek. A szervezet szerint a diákok országos vizsgái előtt néhány nappal meghirdetett tiltakozások jogosak, és céljuk felhívni a figyelmet a helyzet tarthatatlanságára. A Cseneszele Refracia konstruktív és felelősségteljes párbeszédet kér a kormánytól, értesült az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, viszonylag magas hőmérsékleti értékekkel. 16 Celsius fok van jelenleg Csíkszeredában, 21-24 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.

0: Can't Shine és a Gabriella 2025-ös megjelenésű dal 11 óra után 10 perccel. Ez a mai Kotyogó utolsó órája, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel.
1: Tele Fülig zenékkel. Fan FM Rádió. A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
4: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
4: Változatosan.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Ben Hino és Something I Need, fél 12 után 2 perccel. Gyönyörűen süt a nap, időközben a hőmérsékleti értékek is emelkedtek, illetve emelkednek. Jelenleg 19 fokot vérnek Csíkszeredában, és a csúcsérték 21-25 fok közé emelkedik. Ebben az órában is lesznek vadi új dalok. Hamarosan megmutatom Rúzsa Magdi Rúzs című vadi új szerzeményét. Nagyon-nagyon a 80-as évek poprockjára hajaz. Illetve hozom Lady Gaga-tól a Shape of a Woman-t, a nagy sikerű Az ördög Prádát visel második részének egy újabb becéddala, aztán jön a Maroon 5 a Heroinnel, illetve Niall Horan és a Tastes So Good.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31,89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható kerti pavilion 299,90 bani. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dédémán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban a Bete Direct hitelirodában. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak.

Kellemes, lüktető 80-as évek hangulatát idéző popdal, Rúzsa Magdi Vadi új szerzeménye, ez volt a Rúzs. Nagy zenekari háttér a vonósokkal, tehát ezért úgy szépen kidolgozott dal. Nem jöttem még rá, mert hogy viszonylag új számomra is a dal, hogy mire hajaz, de már valami-valami enyhe hasonlóságot egy már meglévő korábbi slágerrel vélek felfedezni, főleg az elején. Na de, ha előbb-utóbb leesik nekem, akkor majd közlöm a nagy érdeművel is, nem mint ha valakit olyan nagyon érdekelne, de érdekességként mindenképp megteszi. 3:42 lesz 6 perc múlva az Ördög Prádát visel második részének a túlnyomó betét dalait, legalábbis ugye ami a zenéket illeti, Lady Gaga-nak köszönhetjük. Ezek közül itt van egy újabb, ez a Shape of a Woman.

Szegeden Zsula, Kozma Orsi és a Marionett idei megjelenésű dal 5 perccel déli 12 óra előtt. Most van a kicsengetések, a nagy búcsúztatások, illetve az évzárók ideje. Így aztán egy jó dal betalál 1983-ból Billy Idol, Rebel Yell.

0: 40 másodperc maradt hátra déli 12 óráig, hamarosan kezdik húzni a harangokat, én erre a hétre letésem a lantot, hadd pihenjen, nem pengetem bolondul. Tartalmas kikapcsolódás, jó hétvégét kívánok, már így péntek közelettével a nagy érdeműnek. Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, találkozzunk jövő héten.
1: Friss hírek óránként, Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: A Mentsétek meg Romániát szövetség sem fogja támogatni az Adrián Vestel vezette kormány beiktatását, jelentette ki szerdán Diana Buzajánó ügyvivő környezetvédelmi miniszter. A politikus emlékeztetett, hogy az USZERE országos vezetősége már döntött a bizalmi szavazat elutasításáról. Szerinte a választók az elmúlt évben egyértelműen elutasították a PESZEDE és a PENELE korábbi szövetségének újjáélesztését, ezért pártja nem támogathatja a kijelölt miniszterelnököt. Buzajánó cáfolta azokat a találgatásokat is, amelyek szerint egyes USZERE-s parlamenti képviselők átszavaznának. Úgy vélte, a Vestel kormány akadályozná a szükséges reformokat. Az ügyvivő miniszter hozzátette, a jelenlegi kabinet több olyan intézkedést is elindított, amelyek érdekeket sértenek. Példaként a Romszilva reformját, az illegális tengerparti építkezések elleni fellépést és a környezetvédelmi ellenőrzések szigorítását említette. Kisebbségi kormány alakításáról egyeztetett az RMDSZ a Nemzeti Liberális Párt, valamint a Mentsétek meg Romániát szövetség vezetőivel, jelentette be Kelemen Hunor. A szövetségi elnök elmondta, a parlamenti erőviszonyok miatt jelenleg csak kisebbségi kabinetben lehet gondolkodni, hiszen a küszöbön álló Vestel kormány mögött nincs biztos többség. Kelemen Hunor szerint három forgatókönyv elképzelhető. A korábbi koalíció újjáélesztése, ami az RMDSZ első számú opciója, egy PENELE USZERE RMDSZ összefogás, vagy egy kisebbségi PESZEDE kormány. Az RMDSZ elnöke leszögezte, egy liberális USZERE RMDSZ koalíciót akkor támogatnának, ha nem Ilija Bolozsán a miniszterelnök jelölt, míg a szociáldemokraták kisebbségi kabinetjét egy PESZEDE-s kormányfő esetén szavaznák meg. Az AUR támogatását mindegyik verzióban kizárják, a stabil kormányzáshoz pedig előre rögzített megállapodásokra van szükség a külső támogatókkal. Elégedetlenek a romániaiak az ország jelenlegi helyzetével, derül ki az Avangard legfrissebb közvéleménykutatásából. A szerdán közzétett adatok szerint a lakosság elsöprő többsége 81%-a látja úgy, rossz irányba haladnak a dolgok. Mindössze a megkérdezettek 14%-a optimista az ország jövőjét illetően. A megkérdezettek 37%-a a gazdasági válságot jelölte meg a legnagyobb problémának. Ezt követi a gyermekek jövője miatt aggodalom, míg a harmadik helyen az ukrajnai háború esetleges eszkalációja áll. A válaszadók csaknem 90%-a szerint Romániának mielőbb új kormányra lenne szüksége. A telefonos közvéleménykutatás június 9-e és 16-a között készült egy több mint 1000 fős reprezentatív mintán. A Csenesele Refracia szakszervezeti szövetség szerdán szolidaritását és támogatását fejezte ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követelő oktatási szakszervezetek tiltakozó akcióival. A szövetség közleménye szerint a tervezet jelenlegi változata a hatályos jogszabályok nyilvánvaló megsértését jelenti, semmibe veszik a pedagógusokkal szemben korábban vállalt kötelezettségeket, valamint megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka a teljes oktatási rendszer iránti megvetésnek. A szervezet szerint a diákok országos vizsgái előtt néhány nappal meghirdetett tiltakozások jogosak, és céljuk felhívni a figyelmet a helyzet tarthatatlanságára. A Csenesele Refracia konstruktív és felelősségteljes párbeszédet kér a kormánytól, értesült az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, viszonylag magas hőmérsékleti értékekkel, 21-24 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fan FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa, tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
2: Reklámot hallottak.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: 48 csapattal, 104 mérkőzéssel és 16 helyszínnel zajlik minden idők legnagyobb labdarúgó világbajnoksága amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésben. Csíkszered a Városháza jóvoltából szabad tér alatt nagy kivetítőn követhetik a meccseket. A Majláth Gusztáv Károly tér, illetve a Petőfi Sándor utca találkozásánál felállított LED falon. Június 18-a este 7 óra Csehország, Dél-Afrika, este 10 óra Svájc, Bosznia-Hercegovina. Június 19-e este 10 óra Egyesült Államok, Ausztrália. Június 20-a este 8 óra Hollandia, Svédország. Június 21-e este 7 óra Spanyolország, Szaúd-Arábia. Június 21-e este 10 óra Belgium, Irán, illetve június 22-én este 8 órától Argentina, Ausztria, és június 23-án szintén este 8 órától a Portugália-Üzbegisztán összecsapás tekinthető meg szabad tér alatt nagy kivetítőn.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szinetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak. Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig Zene,
1: Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Adrián Vestel kijelölt miniszterelnök szerda este Facebook oldalán jelentette be, hogy csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és miniszterjelöltjeinek névsorát. Bejegyzése szerint a kormányprogram véglegesítése az utolsó szakaszába érkezett. A kijelölt miniszterelnök szerint céljuk megtalálni az egyensúlyt a társadalom valós igényei és az állam költségvetési lehetőségei között. Minden javaslatot alaposan mérlegelnek, hogy a kormányprogramba bekerülő intézkedések hatékonyak és végrehajthatóak legyenek. Vestel közölte, csütörtökön a nap első felében benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát. Kelemen Hunor visszautasította azokat az állításokat, miszerint az RMDSZ Magyar Péter magyar miniszterelnök kérésére döntött a Vestel kormány beiktatásának elutasítása mellett. A szövetségi elnök Facebook bejegyzésében kitalációnak és légből kapott mesének nevezte az erről szóló találgatásokat és összeesküvés elméleteket. Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy április 23-a óta nem beszélt Magyar Péterrel és Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével sem egyeztetett. Ugyanakkor leszögezte, az RMDSZ romániai politikai döntéseit önállóan hozza meg külső befolyás nélkül. A politikus szerint a szövetség minden döntésénél a romániai magyar közösség és Románia érdekeit tartja szem előtt. Hogy az összeesküvés elméletek és a közvélemény félrevezetése nem segíti a politikai párbeszédet és nem könnyíti meg a Vestel kormány parlamenti támogatásának megszerzését sem, erről határozott a véleményt fogalmazott meg az RMDSZ szövetségi elnöke. Több mint 30 ezerrel csökkent a közszférában dolgozók száma Romániában a Bolozsán kormány első 10 hónapjában. Bár a kormány ezt a költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedések egyik eredményeként értékeli, egy friss gazdasági elemzés szerint a változás jóval kisebb mértékű annál, mint amit sokan vártak. Jelentős változásokat hoz a romániai oktatásban a 2026-os új országos alaptanterv keret, amely megjelent a hivatalos közlönyben. A 2026-2027-es tanévtől az elemi, az általános iskolás és a 9-es diákok értékelése országos szabványok alapján történik majd. Az Oktatási Minisztérium szerint az új kompetenciaközpontú rendszer célja, hogy az értékelés egységesebb és igazságosabb legyen, valamint a diákok valós tudását mérje. A jegyeket és minősítéseket ezentúl nem a tanárok egyéni szempontjai, hanem országosan meghatározott követelmények alapján adják. Az osztályozás formája nem változik, azonban minden számonkérésnek az új értékelési normához kell igazodnia. A szabályok betartását a tanfelügyelőségek ellenőrzik majd, és a módszertan figyelmen kívül hagyása fegyelmi vétségnek minősülhet. A minisztérium ugyanakkor ingyenes képzéseket és workshopokat szervez a pedagógusok számára az új rendszer bevezetésének elősegítésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett száraz, a továbbiakban is napos időjárás várható, helyenként az élénk szél valamelyest ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában jelenleg 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24-25 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak!

0: Fun FM. Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Fokozott ellenőrzéseket végez június 21-éig a közutakon a rendőrség. A Roadpol Alcohol and Drugs elnevezésű nemzetközi akció célja a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint az alkohol és vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés visszaszorítása, tájékoztat a Hargita megyei rendőrség. Fokozott ellenőrzések különösen a magas kockázatúnak minősített útszakaszokon és időszakokban lesznek, a járművezetők ellenőrzéséhez szükséges technikai eszközök használatával. Június 19-én 24 órás folyamatos ellenőrzésre és megerősített rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés súlyos kockázatot jelent mind a sofőr, mind a közlekedés többi résztvevője számára, és akár büntetőjogi következményekkel is járhat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től. Itt

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Most szombaton június 20-án ismét helyi és hagyományos termékek havi vásárával várja az érdeklődőket. Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete Csíkszereda városházával közösen. A rendezvényen ezúttal is bőséges kínálatból válogathatunk. A Szabadság téren reggel 8 és délután 2 óra között 43 élelmiszertermelő és kézműves pakolja ki portékáit. Akik pedig kifejezetten a kézműves termékeket keresik, azokat reggel 8-tól egészen délután 5 óráig 25 mesterember várja a promenádon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Idén is mindenkit vár a Mikó vár, amely most szombaton, június 20-án újra kinyitja a kapuit a múzeumok éjszakája látogatói előtt. A Szent Iván éhhez legközelebb eső hétvégén igazi fesztivál hangulat költözik a várudvarra. A legkisebbeket és a nagyobbakat ügyességi játékok, kézműves foglalkozások és interaktív programok várják, a varázslatos nyárestét pedig egy szabadtéri filmvetítés zárja. Érdemes lesz benézni a falak mögé is, a Csíki Székely Múzeum szakemberei különleges tárlatvezetésekkel készülnek, sőt, idén a kulisszák mögé, a titkos raktárakba és a restaurátor műhelyekbe is bepillantást engednek. A legjobb hír, hogy délután 4 órától a belépés és a részvétel teljesen ingyenes. Egy dologra kell figyelni, a helyek száma korlátozott, így a meghirdetett programokra a helyszíni információs sátornál kell majd regisztrálni. Lépjék át a Mikóvár kapuját most szombaton, és éljék át a nyár legizgalmasabb múzeumi kalandját.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Adrián Vestel kijelölt miniszterelnök szerda este Facebook oldalán jelentette be, hogy csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és miniszterjelöltjeinek névsorát. Bejegyzése szerint a kormányprogram véglegesítése az utolsó szakaszába érkezett. A kijelölt miniszterelnök szerint céljuk megtalálni az egyensúlyt a társadalom valós igényei és az állam költségvetési lehetőségei között. Minden javaslatot alaposan mérlegelnek, hogy a kormányprogramba bekerülő intézkedések hatékonyak és végrehajthatóak legyenek. Vestel közölte, csütörtökön a nap első felében benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát. Kelemen Hunor visszautasította azokat az állításokat, miszerint az RNDS Magyar Péter magyar miniszterelnök kérésére döntött a Vestel kormány beiktatásának elutasítása mellett. A szövetségi elnök Facebook bejegyzésében kitalációnak és légből kapott mesének nevezte az erről szóló találgatásokat és összeesküvés elméleteket. Kelemen Hunor hangsúlyozta, hogy április 23-a óta nem beszélt Magyar Péterrel és Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével sem egyeztetett. Ugyanakkor leszögezte, az RMDS romániai politikai döntéseit önállóan hozza meg külső befolyás nélkül. A politikus szerint a szövetség minden döntésénél a romániai magyar közösség és Románia érdekeit tartja szem előtt. Hogy az összeesküvés elméletek és a közvélemény félrevezetése nem segíti a politikai párbeszédet és nem könnyíti meg a Vestel kormány parlamenti támogatásának megszerzését sem, erről határozott a véleményt fogalmazott meg az RMDS szövetségi elnöke. Több mint 30 ezerrel csökkent a közszférában dolgozók száma Romániában a Bolozsán kormány első 10 hónapjában. Bár a kormány ezt a költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedések egyik eredményeként értékeli, egy friss gazdasági elemzés szerint a változás jóval kisebb mértékű annál, mint amit sokan vártak. Jelentős változásokat hoz a romániai oktatásban a 2026-os új országos alaptanterv keret, amely megjelent a hivatalos közlönyben. A 2026-2027-es tanévtől az elemi, az általános iskolás és a 9-es diákok értékelése országos szabványok alapján történik majd. Az Oktatási Minisztérium szerint az új kompetenciaközpontú rendszer célja, hogy az értékelés egységesebb és igazságosabb legyen, valamint a diákok valós tudását mérje. A jegyeket és minősítéseket ezentúl nem a tanárok egyéni szempontjai, hanem országosan meghatározott követelmények alapján adják. Az osztályozás formája nem változik, azonban minden számonkérésnek az új értékelési normához kell igazodnia. A szabályok betartását a tanfelügyelőségek ellenőrzik majd, és a módszertan figyelmen kívül hagyása fegyelmi vétségnek minősülhet. A minisztérium ugyanakkor ingyenes képzéseket és workshopokat szervez a pedagógusok számára az új rendszer bevezetésének elősegítésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett száraz, a továbbiakban is napos időjárás várható, helyenként az élénk szél valamelyest ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában jelenleg 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24-25 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuper közösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene. Fun FM.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecttel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Telefonon egyeztetett Ilija Bolozsán miniszterelnökkel Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke. A néppárti vezető közösségi oldalán kiválónak nevezte a beszélgetést, és köszönetet mondott a román kormányfőnek az eddigi határozott kormányzati intézkedéseiért. Weber hangsúlyozta, Romániának folytatnia kell a reformok és a modernizáció útját, mert az állampolgárok ezt várják el, és ez teszi erősebbé az országot. Az Európai Néppárt elnöke emlékeztetett, hogy a Nemzeti Liberális Párt a néppárti családtagja, ahol a döntéseket mindig a szabályok tisztelete és az európai értékek vezérlik. Manfred Weber bejegyzése végén jó kívánságait küldte a Penele vasárnapi kongresszusának, illetve résztvevőinek. A Szociáldemokrata Párt országos politikai tanácsa dönt arról, hogy a PESZEDE részt vesz-e az Adrián Vestea vezette kormányban, jelentette be Szorin Grindjánó. A pártvezető közölte, személy szerint tiszteli a kijelölt miniszterelnököt, és nincs kifogásuk a személye ellen, de a kormányprogramot részletesen meg kell vitatniuk a belső testületekkel. Grindjánó azt szeretné, ha vasárnap délutánig lezárnák a belső egyeztetéseket, és megszületne a végleges döntés. A kinevezett miniszterelnök mára ígérte a miniszterjelöltek névsorának és a kormányprogramnak a benyújtását a parlamentben. Mint ismert, a Nemzeti Liberális Párt, az USZERE, az RMDSZ és az AUR már korábban jelezte, hogy nem támogatják a Vestea kabinet beiktatását. Románia az Európai Bizottságnál kezdeményezi, hogy a barna medve kerüljön ki a szigorúan védett fajok kategóriájából. Táncos Barna miniszterelnök helyettes közölte, a jelenlegi helyzet a megszaporodott medvetámadások és károk miatt tarthatatlan, a probléma pedig hosszú távon csak az uniós szabályozás módosításával kezelhető. A javaslat szerint a medvét egy alacsonyabb védelmi szintű jegyzékbe sorolnák át, ami nagyobb mozgásteret adna az állomány szabályozásában. Románia azzal is érvel, hogy az unió korábban a farkas védelmi státuszát is enyhítette már. A módosítást több uniós tagállam is támogatja. A kérdés ugyanakkor megosztja a közvéleményt. A lakosság a biztonságát félti a növekvő tanyasi és városi jelenlét miatt, míg a természetvédők attól tartanak, hogy a könnyebb kilövési lehetőségek veszélyeztethetik a faj fennmaradását. A húságazat támogatására és a sertéspestis megfékezésére nyújtott be törvénycsomagot az RMDSZ, amit sürgősségi eljárással fogadtatna el a parlamentben. A mezőgazdasági szakbizottságban minden politikai párt egyetértett a tervezettel, nyilatkozta a Kolozsvári Rádiónak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Mint fogalmazott, abban bízik, hogy a parlament mielőbb elfogadja. A sertéspestis elleni küzdelem új stratégiájában szigorítanák az állatkereskedelmet, a betegség izolálásáért kilőnék a gócpontok 20 kilométeres körzetében élő vaddisznókat, valamint kártérítésben részesítenék azokat a gazdaságokat, ahol meg kell semmisíteni az állatállományt. A gócpont felszámolásán dolgozó állatorvosok munkáját is azonnal kifizetnék, részletezte Táncos Barna ügyvivő miniszter a Marosvásárhelyi Rádióban. Csaknem 2600 ingatlan kisajátítása kezdődhet meg az A8-as autópálya Marosvásárhelyi és Türgünnyámc közötti szakaszán. A közúti beruházásokért felelős országos társaság csütörtökön odaítélte a földmérési és jogi feladatokról szóló szerződést. A beruházás Maros, Hargita és Nyámc megye 11 települését érinti, a székelyföldi és az erdélyi régióban, többek között Sóváradot, Parajdot, Gyergyóalfalut, Szárhegyet, Litrót és Gyergyó Tölgyest. A társaság vezérigazgatója kiemelte, a cél az, hogy a területek állami kézbevétele minél gyorsabban lezáruljon, és az érintett lakosok a legrövidebb időn belül megkapják a nekik járó kártérítést. A nettó közel 7 millió leértékű szerződést a 10 napos törvényes óvási időszak lejárta után írhatják alá a felek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a javarészt tiszta égbolt, mellett a száraz napos időjárás viszonylag magas hőmérsékleti értékekkel, 22 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 24 fokig emelkedhet. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt, mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték 23-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a padlizsán kilója 7 lej 49-bani, és a piros alma kilója 3 lej 99-bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal. Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás június 18-a és 22-e között. És használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül legkésőbb június 26-áig egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely június 27-e és július 5-e között érvényes. Lidl, igazán megéri!
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Idén is mindenkit vár a Mikó Vár, amely most szombaton, június 20-án újra kinyitja a kapuit a múzeumok éjszakája látogatói előtt. A Szent Ivánéhez legközelebb eső hétvégén igazi fesztivál hangulat költözik a várudvarra. A legkisebbeket és a nagyobbakat ügyességi játékok, kézműves foglalkozások és interaktív programok várják, a varázslatos nyárestét pedig egy szabadtéri filmvetítés zárja. Érdemes lesz benézni a falak mögé is, a Csíki Székely Múzeum szakemberei különleges tárlatvezetésekkel készülnek, sőt, idén a kulisszák mögé, a titkos raktárakba és a restaurátor műhelyekbe is bepillantást engednek. A legjobb hír, hogy délután 4 órától a belépés és a részvétel teljesen ingyenes. Egy dologra kell figyelni, a helyek száma korlátozott, így a meghirdetett programokra a helyszíni információs sátornál kell majd regisztrálni. Lépjék át a Mikó Vár kapuját most szombaton, és éljék át a nyár legizgalmasabb múzeumi kalandját.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Telefonon egyeztetett Ilija Bolozsán miniszterelnökkel Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke. A néppárti vezető közösségi oldalán kiválónak nevezte a beszélgetést, és köszönetet mondott a román kormányfőnek az eddigi határozott kormányzati intézkedéseiért. Weber hangsúlyozta, Romániának folytatnia kell a reformok és a modernizáció útját, mert az állampolgárok ezt várják el, és ezt teszi erősebbé az országot. Az Európai Néppárt elnöke emlékeztetett, hogy a Nemzeti Liberális Párt a néppárti családtagja, ahol a döntéseket mindig a szabályok tisztelete és az európai értékek vezérlik. Manfred Weber bejegyzése végén jó kívánságait küldte a Penele vasárnapi kongresszusának, illetve résztvevőinek. A Szociáldemokrata Párt országos politikai tanácsa dönt arról, hogy a PESZEDE részt vesz-e az Adrián Vestea vezette kormányban, jelentette be Szorin Grindjánó. A pártvezető közölte, személy szerint tiszteli a kijelölt miniszterelnököt, és nincs kifogásuk a személye ellen, de a kormányprogramot részletesen meg kell vitatniuk a belső testületekkel. Grindjánó azt szeretné, ha vasárnap délutánig lezárnák a belső egyeztetéseket, és megszületne a végleges döntés. A kinevezett miniszterelnök mára ígérte a miniszterjelöltek névsorának és a kormányprogramnak a benyújtását a parlamentben. Mint ismert, a Nemzeti Liberális Párt, az USZERE, az RMDS és az AUR már korábban jelezte, hogy nem támogatják a Vestea kabinet beiktatását. Románia az Európai Bizottságnál kezdeményezi, hogy a barnamedve kerüljön ki a szigorúan védett fajok kategóriájából. Táncos Barna miniszterelnök helyettes közölte, a jelenlegi helyzet a megszaporodott medvetámadások és károk miatt tarthatatlan, a probléma pedig hosszú távon csak az uniós szabályozás módosításával kezelhető. A javaslat szerint a medvét egy alacsonyabb védelmi szintű jegyzékbe sorolnák át, ami nagyobb mozgásteret adna az állomány szabályozásában. Románia azzal is érvel, hogy az unió korábban a farkas védelmi státuszát is enyhítette már. A módosítást több uniós tagállam is támogatja. A kérdés ugyanakkor megosztja a közvéleményt. A lakosság a biztonságát félti a növekvő tanyasi és városi jelenlét miatt, míg a természetvédők attól tartanak, hogy a könnyebb kilövési lehetőségek veszélyeztethetik a faj fennmaradását. A húságazat támogatására és a sertéspestis megfékezésére nyújtott be törvénycsomagot az RMDS, amit sürgősségi eljárással fogadtatna el a parlamentben. A mezőgazdasági szakbizottságban minden politikai párt egyetértett a tervezettel, nyilatkozta a Kolozsvári Rádiónak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Mint fogalmazott, abban bízik, hogy a parlament mielőbb elfogadja. A sertéspestis elleni küzdelem új stratégiájában szigorítanák az állatkereskedelmet, a betegség izolálásáért kilőnék a gócpontok 20 kilométeres körzetében élő vaddisznókat, valamint kártérítésben részesítenék azokat a gazdaságokat, ahol meg kell semmisíteni az állatállományt. A gócpont felszámolásán dolgozó állatorvosok munkáját is azonnal kifizetnék, részletezte Táncos Barna ügyvivő miniszter a Marosvásárhelyi Rádióban. Csak nem 2600 ingatlan kisajátítása kezdődhet meg az A8-as autópálya Marosvásárhelyi és Türgünnyámc közötti szakaszán. A közúti beruházásokért felelős országos társaság csütörtökön odaítélte a földmérési és jogi feladatokról szóló szerződést. A beruházás Maros, Hargita és Nyámc megye 11 települését érinti, a székelyföldi és az erdélyi régióban többek között Sóváradot, Parajdot, Gyergyóalfalut, Szárhegyet, Litrót és Gyergyó Tölgyest. A társaság vezérigazgatója kiemelte, a cél az, hogy a területek állami kézbevétele minél gyorsabban lezáruljon, és az érintett lakosok a legrövidebb időn belül megkapják a nekik járó kártérítést. A nettó közel 7 millió leértékű szerződést a 10 napos törvényes óvási időszak lejárta után írhatják alá a felek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a javarészt tiszta égbolt, mellett a száraz napos időjárás viszonylag magas hőmérsékleti értékekkel. 22 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 24 fokig emelkedhet. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt, mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték 23-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fan FM.

0: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen. Miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa, tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
5: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
0: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
6: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
7: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a padlizsán kilója 7 lej 49-bani, és a piros alma kilója 3 lej 99-bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Próbáld ki te is a kálmacsúp tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsúp, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
3: Reklámot hallottak.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Telefonon egyeztetett Ilija Bolozsán miniszterelnökkel Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke. A néppárti vezető közösségi oldalán kiválónak nevezte a beszélgetést, és köszönetet mondott a román kormányfőnek az eddigi határozott kormányzati intézkedéseiért. Weber hangsúlyozta, Romániának folytatnia kell a reformok és a modernizáció útját, mert az állampolgárok ezt várják el, és ez teszi erősebbé az országot. Az Európai Néppárt elnöke emlékeztetett, hogy a Nemzeti Liberális Párt a néppárti családtagja, ahol a döntéseket mindig a szabályok tisztelete és az európai értékek vezérlik. Manfred Weber bejegyzése végén jó kívánságait küldte a Penele vasárnapi kongresszusának, illetve résztvevőinek. A Szociáldemokrata Párt országos politikai tanácsa dönt arról, hogy a PESZEDE részt vesz-e az Adrián Vestea vezette kormányban, jelentette be Szorin Grindjánó. A pártvezető közölte, személy szerint tiszteli a kijelölt miniszterelnököt, és nincs kifogásuk a személye ellen, de a kormányprogramot részletesen meg kell vitatniuk a belső testületekkel. Grindjánó azt szeretné, ha vasárnap délutánig lezárnák a belső egyeztetéseket, és megszületne a végleges döntés. A kinevezett miniszterelnök mára ígérte a miniszterjelöltek névsorának és a kormányprogramnak a benyújtását a parlamentben. Mint ismert, a Nemzeti Liberális Párt, az USZERE, az RMDSZ és az AUR már korábban jelezte, hogy nem támogatják a Vestea kabinet beiktatását. Románia az Európai Bizottságnál kezdeményezi, hogy a barna medve kerüljön ki a szigorúan védett fajok kategóriájából. Táncos Barna miniszterelnök helyettes közölte, a jelenlegi helyzet a megszaporodott medvetámadások és károk miatt tarthatatlan, a probléma pedig hosszú távon csak az uniós szabályozás módosításával kezelhető. A javaslat szerint a medvét egy alacsonyabb védelmi szintű jegyzékbe sorolnák át, ami nagyobb mozgásteret adna az állomány szabályozásában. Románia azzal is érvel, hogy az unió korábban a farkas védelmi státuszát is enyhítette már. A módosítást több uniós tagállam is támogatja. A kérdés ugyanakkor megosztja a közvéleményt. A lakosság a biztonságát félti a növekvő tanyasi és városi jelenlét miatt, míg a természetvédők attól tartanak, hogy a könnyebb kilövési lehetőségek veszélyeztethetik a faj fennmaradását. A húságazat támogatására és a sertéspestis megfékezésére nyújtott be törvénycsomagot az RMDS, amit sürgősségi eljárással fogadtatna el a parlamentben. A mezőgazdasági szakbizottságban minden politikai párt egyetértett a tervezettel, nyilatkozta a Kolozsvári Rádiónak Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Mint fogalmazott, abban bízik, hogy a parlament mielőbb elfogadja. A sertéspestis elleni küzdelem új stratégiájában szigorítanák az állatkereskedelmet, a betegség izolálásáért kilőnék a gócpontok 20 kilométeres körzetében élő vaddisznókat, valamint kártérítésben részesítenék azokat a gazdaságokat, ahol meg kell semmisíteni az állatállományt. A gócpont felszámolásán dolgozó állatorvosok munkáját is azonnal kifizetnék, részletezte Táncos Barna ügyvivő miniszter a Marosvásárhelyi Rádióban. Csaknem 2600 ingatlan kisajátítása kezdődhet meg az A8-as autópálya Marosvásárhelyi és Türgünd-Niámc közötti szakaszán. A közúti beruházásokért felelős országos társaság csütörtökön odaítélte a földmérési és jogi feladatokról szóló szerződést. A beruházás Maros-Hargita és Niámc megye 11 települését érinti, a székelyföldi és az erdélyi régióban, többek között Sóváradot, Parajdot, Gyergyóalfalut, Szárhegyet, Litrót és Gyergyó Tölgyest. A társaság vezérigazgatója kiemelte, a cél az, hogy a területek állami kézbevétele minél gyorsabban lezáruljon, és az érintett lakosok a legrövidebb időn belül megkapják a nekik járó kártérítést. A nettó közel 7 millió leértékű szerződést a 10 napos törvényes óvási időszak lejárta után írhatják alá a felek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a javarészt tiszta égbolt, mellett a száraz napos időjárás viszonylag magas hőmérsékleti értékekkel. 22 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 24 fokig emelkedhet. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt, mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték 23-25 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene. Fan FM.

0: Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Fun FM. Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Fokozott ellenőrzéseket végez június 21-éig a közutakon a rendőrség. A Roadpol Alcohol and Drugs elnevezésű nemzetközi akció célja a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint az alkohol és vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés visszaszorítása, tájékoztat a Hargita megyei rendőrség. Fokozott ellenőrzések különösen a magas kockázatúnak minősített útszakaszokon és időszakokban lesznek, a járművezetők ellenőrzéséhez szükséges technikai eszközök használatával. Június 19-én 24 órás folyamatos ellenőrzésre és megerősített rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés súlyos kockázatot jelent mind a sofőr, mind a közlekedés többi résztvevője számára, és akár büntetőjogi következményekkel is járhat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
2: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun

0: Kiss all night.
1: Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Cheeks

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Idén is mindenkit vár a Mikóvár, amely most szombaton, június 20-án újra kinyitja a kapuit a múzeumok éjszakája látogatói előtt. A Szent Ivánéhez legközelebb eső hétvégén igazi fesztivál hangulat költözik a várudvarra. A legkisebbeket és a nagyobbakat ügyességi játékok, kézműves foglalkozások és interaktív programok várják, a varázslatos nyárestét pedig egy szabadtéri filmvetítés zárja. Érdemes lesz benézni a falak mögé is, a Csíki Székely Múzeum szakemberei különleges tárlatvezetésekkel készülnek, sőt, idén a kulisszák mögé, a titkos raktárakba és a restaurátor műhelyekbe is bepillantást engednek. A legjobb hír, hogy délután 4 órától a belépés és a részvétel teljesen ingyenes. Egy dologra kell figyelni, a helyek száma korlátozott, így a meghirdetett programokra a helyszíni információs sátornál kell majd regisztrálni. Lépjék át a Mikóvár kapuját most szombaton, és éljék át a nyár legizgalmasabb múzeumi kalandját.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

0: velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: Fültől fülig.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Fun FM, Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene. Fan FM.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értelmik. Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: És most egy újabb dal
2: az elmúlt 30 év nagy slágerei közül.
1: Fun FM.
0: Fülig Zene.
1: Fülig Zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Ha zenei változatosságra vágy,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM.